Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra is elmúlt, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, naná, hogy ebben az órában is várom az üzeneteket, és naná, hogy ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket, nem sokára Hype-et, a Neva Max és Bibi Rexa is jön, most viszont Martin Garrix-szel folytatom, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

mert rajtam hányszor ejtett sebet. A legnagyobb viharban sem kerestem rejtek helyet, mert a tettek helyett nem cselekednek a szavak. Inkább leszek nincs telen úgy, hogy mellette szabad, mint hogy olyan utat válaszok magamnak, ami másé.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágerben, még mindig működik ez a dal és ez a hang is. És hát ugye, pont ezt tudom mondani a következő felvételre is, ami Joel Corey-tól érkezik, aki korábban ugye szerepelt valóságshowban is, mostanra viszont egyértelműen mindenki arról ismeri, hogy ilyen jó dalokat készít. Most a Galantis-szal közösen. Joel Corey tehát, ez a Stay a Little Longer, itt a rádió egyen. Oh,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, és így van, Work Hard, Play Hard, mekkora kedvenc David Guetta, Neo és Akon, a fogyarásban pedig Sabrina Carpenter jön. Akinek egyébként múlt héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki. Ez pedig az igazi mai sláger, az Espresso itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában, például hozom Ray-t, hozom Taylor Swift-et, Regalit, Freddy-t, sőt, Trey Daltont is, a kezdésben meg Lady Gaga-t. Azért ez egy erős sor, és van még egy csomó dal, amit nem is mondtam, szóval az igazi mai slágerek továbbra is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát, és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspé használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, hogy meghatározásra kerüljön az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
2: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran, aki hát nem kell mondanom, hogy mekkorát megy szólóban is, de amikor valakivel elkezd dolgozni, hát akkor is giga sikereket csinál, és úgy is választja meg egyébként a partnereit. Most például a napokban Martin Garrix-el fog egy egészen új dolgot bemutatni, ez viszont egy igazi mai sláger, amit Justin Bieberrel készített. I don't care, ezt indítom a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, és ezt a dalt is Rádió Edit DJ készítette Lotfi Begi Freddyvel közösen, és ő is ott lesz a Rádió Edit születésnapi fesztiválon május 24-én, vagyis pontosan egy hét múlva, mert minden Rádió Edit DJ, valamint a világsztárok is a színpadon, Sirius Samfeld és a Swish Disco pont egy hét múlva bulizunk majd velük. Most meg egy újabb nagy kedvenc, egy igazi mai sláger, Ray Dalton Blood Running, ezt indítom a Rádió Edit-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók 8-tól, ma is jönnek Balázsék, és holnap reggel is jönnek reggel 6-tól a Rózs Show után, hát lesz miről szerintem még sztorizniuk. Egy olyan igazi mai sláger, amit jövő vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk, mert hogy Tóth Abigail és Accent is érkezik. A közös igazi mai slágerük a Sugar Daddy. Már is indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti és küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Yeah, yeah, yeah! Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne 0620-311-111 a számunk. Ez pedig az újabb nagy kedvenc, Teddy Sims és a The Door.

Itt csak igazi mai sláger megy, és igen, van olyan, hogy időnként csúszás ábe egyes slágernél. Előfordul, hogy ez pár hónap, előfordul, hogy egy-két év, és speciál előfordul, hogy több mint 10. Kétó esetében ez a helyzet. Már jó pár éve bemutatta ezt a dal, de akkor valahogy nem kapta el a közönség. Amit nem értek, mert egyébként tényleg nagyon jó, de most 2026-ban nagyon is elkapta, felkapta, és mindenki imádja. Az igazi mai slágerek között tehát Kétó és a Turn the Lights Off.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Csak igazi mai sláger megy, ma vasárnap van, holnap hétfő, jövő héten 5 napot dolgozunk, de hozzáteszem, az azt követő héten csak 4-et, mert hogy hétfő munkaszüneti nap, ezért is jó, hogy vasárnap egy óriási tudunk majd bulizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, pont egy hét múlva, azon a bulin, ahol meghívtuk Sam Feldet is, ez pedig az igazi mai slágere Rosalindnal, a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Közgyűlést tartottak a komlói polgárőrök. Napközben többfelé számíthatunk még csapadékra. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Megtartotta éves beszámoló közgyűlését a komlói polgárőr egyesület, ahol értékelték az elmúlt év munkáját, elfogadták a pénzügyi beszámolót és az idei terveket. A polgárőrök 2025-ben több mint 4000 órányi szolgálatot teljesítettek Komló közbiztonságáért. A tisztújításon a szervezet ismét Deák Imrét választotta az egyesület elnökének. Május végéig zajlik a rendkívüli középfokú felvételi azok számára, akiket az általános eljárás alatt egyetlen középiskolába sem vettek fel, vagy mégsem szeretnék ott megkezdeni középiskolai tanulmányaikat, ahová felvették őket. Az Eduline tájékoztatása szerint a 6 és 8 év folyamos gimnáziumok között is van olyan, amelyik várja még a felvételizőket. A 8 év folyamos iskolák közül például a pécsi Árpád Fejedelem gimnázium is hirdetett meg üres férőhelyeket. A teljes lista a KIFIR rendszerében böngészhető, a jelentkezés a rendkívüli felvételi során egyénileg történik. Folyamatosan javítja és korszerűsíti az elektromos hálózatot az E.ON. Május 20-án a tervek szerint a Baliget területén zajlik majd karbantartás, a munka áramszünettel jár. A Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság azt közölte, a szolgáltatás kiesés az Abaligeti barlangot és a Denevér múzeumot is érinti, így a két létesítmény szerdán zárva tart. Az utolsó előtti fordulóhoz érkezik a labdarúgó NB3. A PMFC ma idegenben lép pályára. A tabella második helyén álló pécsi csapat délelőtt 11 órakor csap össze a Ferencváros 2-es számú együttesével, Budapesten a Népligeti Sportközpontban. A PTE Peac hazai közönség előtt játszik majd, délután 5 órakor. Az ellenfél a Balaton Lelle lesz. A Magyar Közút jelzései szerint aszfaltoznak a 6-os úton Szigetvár után, illetve Kisdobszak közelében. Mind a két helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén június 30-áig. A parkoló jelentős részét emiatt lezárták a forgalom előtt. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén, a közlekedőket táblák irányítják. Ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz, a hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Elkezdődött az allergia szezon. A Semmelweis Help ingyenes tünetellenőrző alkalmazáson egyre többen keresnek rá a tipikus pollen allergiás tünetekre. Ezek szinte megegyeznek a náthájéval. Vizes orfolyás, ordugulás, tüsszögés, szájpad és szemviszketés, de komolyabb esetekben akár légzési nehézségek is jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
5: Hát igen, megindultak az allergiás tünetek, sok esetben vizes orfolyás, tüsszögés, viszkethet a szájpadunk, ordugulás alakulhat ki. Ezek nagyon sok esetben az esti órákban jelentkeznek, ami még akár alvászavart is okozhat. Ezek lehetnek azért az allergiás tünetek, tehát és emeltnék akár szemtünetek is, tehát jelentkezhetnek ezek szemviszketéssel, szemgyulladással is. Sok esetben az allergiás tünetek azért előbb-utóbb légúti tüneteket is okozhatnak, ez már nehéz légzés, köhögés, sípolás, vagy akár fulladás is jelenthet. Ezek már az asztmának a tünetei, és ebben az esetben már nagyon fontos, hogy orvosi segítséget kérjünk. Az allergiás tüneteknek a kezelésének a része lehet azért a sósvizes orspé használata, ha szemtüneteink vannak, akkor a szemcsepp használata, de a gyakori hajmosás is segíthet abban, hogy a polleneket kimossuk a hajból, és ezáltal csökkenhetnek a tünetek, és az antihisztaminoknak a segítségével tudjuk a tüneteket csökkenteni, de minden esetben fontos, hogy a megfelelő antihisztamint válasszuk, megfelelő dózisban, tehát ezért mindenféleképpen kérjük ki a kezelőorvosunk, családorvosunk segítségét, meghatározásra kerüljön az, hogy milyen terápia segíthet az allergiás tüneteknek a csökkentésében.
4: Az állomásokon mért adatok szerint térségünkben a ciprus és a tiszafa félék okozhatnak panaszokat, az allergének magas tartományban mozoghatnak. A juhar, a kőris és a nyár virágporának koncentrációja nálunk egyelőre most még alacsony, esetenként azonban a közepes szintet is elérheti.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és már előre mondom, milyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül ebben az órában is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járunk 11 perccel, május 17-e van, a paszkálok, a névnaposok, sok boldogságot nekik. És ahogy ígértem, hozom az igazi mai slágereket, most például Ray Daltontól, ez a Do It Again. Kellemes éjszakát, vagy hát most már szép reggel.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Tiesto, után pedig Cashmere jön, egy DJ és producer, aki amerikai, de azért indiai gyökerekkel is ez ebben az igazi mai slágerében is hallható lesz. Óriási kedvenc a Wild Ride, ezt indítom a rádió egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hát nagy melegre ma se számítsunk, ilyen 13 fok mindemellé eső, és még a következő két nap is esős lesz, de aztán szerdától, ha minden igaz, akkor jön a napsütéses idő és a 22-23 fokos napi csúcsok, ami hát ugye az előző héten bősége megvolt, most a hétvégére egy picit lehűlt, de jövő héten visszatér. Blondie, Stevie Appleton, Never Walk Alone, a hírek után én pedig ezt indítom. Mert hogy az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig az az előadó, aki az első női előadó volt, aki debütálni tudott az amerikai country chart első helyén. Piff, hát így kell kezdeni. És azóta is egymás után hozza jobb-nájobb dalokat, ez például egy eredetileg fétles slágerből. Bibi Rexa, New Religion, már indítom is a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyárra fejeződhet be a Harkányi piac csarnok felújítása. Folytatódik ma is a jobbára felhős idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az eredetileg tervezetnél pár héttel később készülhet el a Harkányi piac csarnok korszerűsítése. Az új Harkányi Hírek azt írja, tavaly szeptemberben adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, a befejezés tervezett dátuma pedig idén április volt. Időközben azonban pótmunka igények jelentkeztek, így a céldátumot június 29-ére módosították, ám ez még mindig belefér a legfeljebb 10 hónapos időtartamra tervezett kivitelezésbe. A piaccsarnok felújítására Harkány korábban 300 millió forintos uniós támogatást kapott. A lap úgy tudja, a beruházás összköltsége továbbra is a pályázati keretösszegen belül van. Folytatódik a Budapest-Pécs vasúti fővonalon a tavaly megkezdett lassú jel felszámolási program. A MÁV Inform közlése szerint ezért május 26-ától június 23-áig egyes szakaszokon az utasoknak pótlóbuszokra kell átszállniuk. A munkákat úgy időzítették, hogy a június 24-én kezdődő Fishingon Orfű Fesztiválra már végig vonattal utazhassanak a látogatók. Az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és a kaposvári Intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. A további menetrendi változásokról a MÁV oldalán lehet tájékozódni. Az utolsó előtti fordulóhoz érkezik a labdarúgó NB3. A PMFC ma idegenben lép pályára. A tabella második helyén álló pécsi csapat délelőtt 11 órakor csap össze a Ferencváros 2-es számú együttesével, Budapesten a Népligeti Sportközpontban. A PTE Peac hazai közönség előtt játszik majd délután 5 órakor. Az ellenfél a Balaton lelle lesz. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak, a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Burkolatot javítanak a Himesházi Völgyhídnál, itt a főváros felé vezető oldalon zárták le a sávokat. Hétfőn és kedden útkarbantartási munkákat végeznek a Baligeten, a Kossuth utcai kereszteződésnél és a Kölesi és Pertelek utca közötti szakaszon. A munkák miatt félpályás útzár lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, David Guetta ébresztőnek jó lesz, aki ezen a nyáron nem csak Ibizán megy nagyot, hanem ahogy szokta Las Vegasban is, hát ilyen nagyon szerényen pool partynak nevezi az egyik parti sorozatát, nyilván egy picit azért ennél több van benne, idén nyáron is folytatódik. Én pedig az igazi mai slágerét hozom most, a One Republic-kal közösen, ez az I Don't Wanna Wait, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már az a hangulat, ami jövő vasárnap is vár mindenkit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ahol természetesen ott lesz az összes Rádió 1 DJ, és ők is azok, a Stereo X és DJ Metzger Viki, a közös igazi mai slágra lecsületni gó szenzációs adal. Na, viszont megállás helyett inkább egy újabb igazi mai slágra, amit indítok. Purple Disco Machine a Hearst dallal, a Wonderful Life-val jön már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nő az esély címmel indult foglalkoztatási program Baranyában. Ma napközben legfeljebb 15 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Nő az esély címmel indult foglalkoztatási program május elején a PTE klinikai központ 4 kórházi és 6 klinikai egységében. A projekt 24 hónapon át tart, és összesen 25 fő számára biztosít munkalehetőséget. Célja a hosszú távú elhelyezkedési esélyek javítása is, különösen az alacsony iskolai végzettségűek, a regisztrált álláskeresők vagy inaktív személyek számára. A projekt részeként 15-en kapnak munkát a komlói, mohácsi, szigetvári és siklósi kórházban, 10 fő foglalkoztatását pedig pécsi klinikákon biztosítják. A program támogatása megközelíti a 250 millió forintot. Gyászhírrel folytatjuk. 74 éves korában pénteken elhunyt Sörös Sándor színművész. Halálhírét családja közölte, hozzátéve az Őze Lajos díjas és Fényhang életműdíjas művész hosszantartó betegség után hunyt el. Sörös Sándor pályafutása során hosszú éveken át játszott a Víg Színházban és a Nemzeti Színházban. Alapító tagja volt a Rock Színháznak. Számos televíziós és filmes szerepet is vállalt, és foglalkoztatott szinkron színész volt. Temetéséről később intézkednek. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is május 20-áig kell elkészíteniük személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV nekik is elkészítette a tervezetet, ám ez a határidő lejártával nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett az adóhivatal. Az érintetteknek mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk bevallásukat a határidőig. Péntek reggelig az érintettek közül kevesebb mint 500 ezeren nyújtották be bevallásukat. A Magyar Közút jelzései szerint aszfaltoznak a hatos úton Szigetvár után, illetve Kisdobszak közelében. Mind a két helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén június 30-áig. A parkoló jelentős részét emiatt lezárták a forgalom előtt. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén, a közlekedőket táblák irányítják. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz, a hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, ilyen nagy kedvencek megállás nélkül. Most viszont egy nagyon friss Ray Daltontól, aki hát Adrian is lehetne, a lehetne az idézőjelben, mert hogy a középső neve ez, de egyáltalán nem használja. Na, hát fun fact után az igazi mai sláger Ray Adrian Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: Bizonyám, ő Lady Gaga, a legnagyobb kedvencük aktuálisan tőle a The Dead Dance, pár perc és a hírek után ezzel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb dílert fogtak el a rendőrök Baranyában. Többfelé számíthatunk még ma is esőre. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Útját állták a drognak a baranyai rendőrök. Május 13-án délután az M60-as autópályán a rendőrök követni kezdtek egy autót. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a sofőr kábítószert terjeszt, és éppen egy újabb adagot szállít Pécsre. A Mecsek kommandó tagjai akkor tartóztatták fel, amikor éppen lehajtott volna az autópályáról. A 24 éves férfi tagadta, hogy drog lenne nála, ám a jármű átvizsgálásakor mégis találtak kábítószert a rendőrök a sofőrülés alatt. A dílert előállították, kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását. Gyermeknapi programok várják az érdeklődőket május 30-án, Szentlőrincen az Urbach téren. A szervezők tájékoztatása szerint zenés gyermekszínház, bűvészműsor, varázsóra várja majd a gyerekeket. Fellép az Ecpec gyermekzenekar is. A gyermeknapon körhinták, légvár és gokártozás is várja a kicsiket és nagyokat. A részletekről a város közösségi oldalán lehet tájékozódni. Megvannak az év kedvenc tesi tanárja verseny megyei győztesei. A Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére harmadik alkalommal hirdették meg a versenyt, ahol a szervezők a napokban hozták nyilvánosságra azoknak a tanároknak a neveit, akik a legtöbb jelölést gyűjtötték. Baranyában a 35 év alattiak kategóriájában Németh Gábor, a mosgói Lengyel Tóthi János általános iskola pedagógusa, a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Tóth Péter, a Vémindi általános iskola, a 200 fő feletti iskoláknál pedig Kilián Balázs, a Pécsi Református Kollégium általános iskolájának tanára lett a győztes. A megyei győztesekre már lehet szavazni az ország kedvenc tesi tanára voksoláson. A szavazatokat június 11-ig várják. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Burkolatot javítanak a Himesházi Völgyhídnál, itt a főváros felé vezető oldalon zárták le a sávokat. Hétfőn és kedden útkarbantartási munkákat végeznek a Baligeten, a Kossuth utcai kereszteződésnél és a Kölesi és Pertelek utca közötti szakaszon. A munkák miatt félpályás útzár lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk egy picivel, vasárnap van. És jövő héten, ugye 5 napot dolgozunk, de utána hosszú hétvége indul. Bizonyám, az azt követő hét csak 4 napos, és pont egy hét múlva Rádió 1 születésnapi fesztivál. Na, most viszont egy újabb igazi mai sláger, és egy kis extra változatosság. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Beats Like Your Heart, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játszunk az igazi mai slágerek.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, hatodik alkalommal Mancsa bajban, ugyanis ez már a hatodik országos szervezésű állatelegyel gyűjtő akció, ami pont ezen a hétvégén, május 16-án és 17-én zajlik, így segítve a civil állatvédő szervezetek gondozásában az állatok ellátását. Hogy hogyan tudunk ehhez csatlakozni, a radio1.hu minden infót van egyébként ma 16 óráig. Jó, tessék kattintani. Én pedig hozom az újabb igazi mai slágert, Alex Horrentőr most, ez az Ordinary, itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik ugye óriási rocson voltak a héten, jövő héten pedig elárulják, hogy mi lesz a következő játékuk, mert hogy hamarosan újra játékkal készülnek, nincs pihenés, nincs megállás, ahogy az igazi mai slágerek között sem, sőt, a jövő heti rádió egy születésnapi fesztivál egyik világsztárja jön most, Sam Feld Rosalinnel, ez a Heart Like Mine. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen. Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk. Scandinavian Sleeping
3: and Living. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nő az esély címmel indult foglalkoztatási program Baranyában. Ma napközben legfeljebb 15 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Nő az esély címmel indult foglalkoztatási program május elején a PTE klinikai központ 4 kórházi és 6 klinikai egységében. A projekt 24 hónapon át tart, és összesen 25 fő számára biztosít munkalehetőséget. Célja a hosszú távú elhelyezkedési esélyek javítása is, különösen az alacsony iskolai végzettségűek, a regisztrált álláskeresők vagy inaktív személyek számára. A projekt részeként 15-en kapnak munkát a komlói, mohácsi, szigetvári és siklósi kórházban, 10 fő foglalkoztatását pedig pécsi klinikákon biztosítják. A program támogatása megközelíti a 250 millió forintot. Gyászhírrel folytatjuk. 74 éves korában pénteken elhunyt Sörös Sándor színművész. Halálhírét családja közölte, hozzátéve az Őze Lajos díjas és Fényhang életműdíjas művész hosszantartó betegség után hunyt el. Sörös Sándor pályafutása során hosszú éveken át játszott a Víg Színházban és a Nemzeti Színházban. Alapító tagja volt a Rock Színháznak. Számos televíziós és filmes szerepet is vállalt, és foglalkoztatott szinkron színész volt. Temetéséről később intézkednek. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is május 20-áig kell elkészíteniük személyi jövedelemadó bevallásokat. A NAV nekik is elkészítette a tervezetet, ám ez a határidő lejártával nem válik automatikusan érvényes bevallássá, figyelmeztetett az adóhivatal. Az érintetteknek mindenképpen át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk bevallásukat a határidőig. Péntek reggelig az érintettek közül kevesebb mint 500 ezeren nyújtották be bevallásukat. A Magyar Közút jelzései szerint aszfaltoznak a 6-os úton Szigetvár után, illetve Kisdobszak közelében. Mind a két helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén június 30-áig. A parkoló jelentős részét emiatt lezárták a forgalom előtt. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén, a közlekedőket táblák irányítják. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz, a hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Olvastátok, hogy mi történt a Lengyel Köztévé műsorvezetőjével?
2: Na. Bizonyám.
1: Milyen érdekes párhuzamok vannak most itt a lengyel valóságban és a magyar valóságban. Lengyel Köztévé műsorvezetője, a műsorvezetés után ugye ott is a kormányváltás történt igazából. Mikrofont egészen más munkaeszközre volt kénytelen cserélni. Krisztóf Zimenik nevezetű sztár műsorvezető, aki hát évekig a lengyeli állami híradó egyik legmeghatározóbb arca volt. Egy építkezésen dolgozik. A korábban elegáns öltönyéről ismert tévés, most munkásruhában szobafestő mázolóként keresi a kenyerét, ami a brutális mementója annak írja a cikk, hogy milyen gyorsan porlathat el a politikai háttérrel felépített karrier. Őt a Köztévé a vállán hordta, nagyon tolta, mindent elmondott, mindent megkérdezett, mindent beolvasott, tehát egy sztár műsorvezetője volt az akkori politikai klientúrának. Fizikai munkát végez Írországban.
2: Gondolom, hogy sehol nem kapott ugye állást. Már hogy ilyet.
1: Milyen durva azért ez a történet.
2: Megélni, hát igen, meg de... meg kell valamiből.
3: Na, Feri, a propaganda magadra hagy téged.
2: Igen, már most nem támogat.
3: Vége mindennek.
1: Vége mindennek. A propaganda kiszáll alólad.
3: Elveszik a motorokat.
2: De várjál, már Klárika se segít?
3: Semmi. Klári azt mondta, ide figyelj, Feri, ha legalább 1%-ot hozzáadtál volna ez az egészhez, akkor maradhat.
2: Akkor még vigyáztunk volna rád, de így
3: van. Így van, és akkor magadra maradsz. Hol fogod, mit fogsz csinálni? Nem mennek az éttermedbe sem, mert...
1: Ugye, ja, várj, azt is bezáratják.
2: Bezáratják
3: az propaganda
2: éttermet.
3: Burger volt már amúgy is hónapok óta.
2: Jó, nincs haknyi, nincs semmi.
1: Hát mondjuk
2: haknyi...
1: az úgy nehéz.
3: Hát haknyi nincs. Mert minden... eddig volt haknyi?
1: Tehát minden megszűnik, és valamiből meg kell élni. Jó, várj, akkor nézzük meg. Tehát nézzük meg mind a hármunkat.
2: Igen, hogy mondjuk, mihez kezdes?
1: Toltuk a propagandát nagyon durván, minden megszűnik, holnaptól kiúzzák az éttermet, bezárják a rádiót, és...
3: Az azt, hogy téged azonnal elhagy. Azt mondja, hogy figyelj ide. Azt, hogy kibírtam, hogy nem vettél feleségül. Kibírtam a szartetkóidat, és néztem addig, amíg bírtam.
1: A kártyát sem működik már, ez így most már az
3: én ezt biztos nem csinálom tovább.
1: De várjál, tehát úgy vágnak el, hogy tényleg semmi nincs?
2: Semmid. Tényleg semmi nincs.
1: Se fellépésed, se műsorvezetésed, se tévé, se rádió, se étterem. Mindent kiúznak a lábad alól.
3: Mi a terv, Feri?
2: Főhívom a túrkeveri haverjaimat.
1: Igen, ez jó nyom. Igen.
2: Ez az első, mert ők ugyanolyan szépen dolgoznak élelmiszeriparban mindenhol, plusz mindig van náluk innivaló, és fölvetetem magamat segédmunkásnak.
1: Ezt én látom. Kolbásztöltő lesz? Én ezt látom.
2: Igen, igazi kolbásztöltő. És
1: állatfarmon, kolbásztöltesz.
2: És utána kigyúrom magam arra, hogy saját márkás kolbászok, amit a nép imádni fog. Jaj, hogy emlékszel, a Feri. Ó, de jó. Nézd meg, milyen jó kolbásza van, és egy nagyon
3: nem
2: nagy céget építek.
3: Nem fogják enni a kolbászodat, mert propagandista kolbászod.
1: Azért minden ne vágjunk el, várjátok.
2: Igen, ja, most tényleg
1: igen, már kolbászod.
3: Csináltad a kolbászodat, csak attól, hogy te csináltad, nem fogják szeretni, mert már civil vagy.
2: De még valami kolbász. Csak van, valami emlék csak belőle.
1: Azt, hogy a halőr lennél Velencén, azt például tökre el tudják képzelni. Én azt például élem.
2: Én is, úgyhogy nincs víz meg
3: BKV
2: hal.
3: Ellenőr.
1: Igen, járkálsz ott egy ilyen kis halőrös cuccban egy táskával, nagyon szigorú vagy, szigorú halőr leszel, mindenkit büntesz, de azért szeretnek az emberek, és tudják, hogy te egy helyi látványosság vagy. Kihúzták a lábadat a talaj, te most halőrködsz.
2: De úgy meg szeretnek. Megáll,
1: de megállja
3: el. Nem látod, hogy ülsz a Boráros téren 4-es 6-oson, és egyszer csak Feri feláll, felhúzza a karjára a karszalagot, és azt mondja,
1: nem,
3: hogy
1: azt nem.
3: Jegyeket, bérleteket kívánok.
2: Nem, azt nem. Azt én se.
1: Nem, vagy állatokkal dolgozna, vagy visszaköltözne vidékre, vagy tényleg ez valamilyen ottani mesterséget Velencén. Lenne valami műhelye.
3: Nem
1: hívják sehova.
2: Hát nem mehetsz be, egy reklámot sem mondhatsz.
1: Nem hívják sehova, kész, nincs.
2: Nem lehetsz station voice valahol, semmi
3: nem lehet. Mondjuk a villamos sofőr, vagy ilyesmi?
1: Ezt meg tudod még tanulni ennyi idősen? Egyébként azt meg tudod tanulni.
3: Azt mondtam meg. Ezt nagyon élném, ahogy mondod be a megállókat.
2: Boráros.
1: Jó, oké, tessék, te, veled mi van? Na, tessék, te? Holnaptól azt mondják. Hát mert most mindenkit végignézünk, tehát holnaptól azt mondják, hogy propaganda rádió voltunk, vége van, kihúzzák, letiltanak mindenhonnan. Nincs több stand-up.
3: Nem mehet stand-up? Jó,
1: nincs, nincs stand-up, hát amiből eddig megértél, az nincs.
3: Kalózádiózni fogok akkor, és akkor csak egyetlen egy ilyen adót fog így elfoglalni, és ott fog majd sugározni.
1: De mindig beszüntetik a sugárzást, mindig megtalálnak.
3: Én visszamegy HR-esnek akkor.
1: HR-esnek visszamenni.
2: De hogy fogsz visszamenni nagy cégnél? Azt fogják mondani, hogy itt a propagandista ráskó. Hát
3: vidékre lecsorgok.
1: Vidékre valahova elcsorok HR-esnek.
3: Soha fogják észrevenni.
1: Valahova azért lefogyok, mehessen ő is, mert te halőr lettél, hadd menjen
3: lefogyok, HR-esnek. Lefogyok, álcázom magam.
1: Feltűnően sovány leszek. Így senki szürke. Nem ismer meg.
3: Szürke leszek, hogy alacsony.
1: Szürke leszek, alacsony, nagyon lefogyok. Igen. Jó. Tehát van egy halőrünk, és van egy HR-es.
3: Vagy, amúgy meg, amúgy meg, lefogyok, alacsony leszek, szőke leszek, és utána újra kezdve az egészet.
2: Ugyanaz vagy.
1: Igen. Visszanöveztem magam, újra stand-up-olni kezdek, de már nem ismernek meg. Jó, tehát van egy halőrünk, van egy háresünk.
2: Igen, most jössz te.
1: Éljétek ki magatokat, tessék. Tudom. Mondom. Na tessék, na hol vagyok? Várjál, mi nincsen? Nincs több műsorvezetés. Nincs több rádió, nincs több tévé.
3: Jó,
1: nincs
3: a DJ Oti Fesztivál,
1: de vége.
3: Azt odaadják Gönci Gábornak, és egy happy zenekaros előadást az belőle.
1: Hát várjál, ha most magunkat elástuk, akkor a Gönci Írországba építkezésen dolgozik. Bocsánat.
3: Ezt most egy gyomorfájdalomban hallgatja végig.
1: Csak mondom, hogy ők már úton van, egy Ryanair gépen ül éppen. Tehát, hogy azért, ha most magunkkal ezt csináljuk, akkor őt ültessük fel egy Ryanair gépre. Ő azért előrébb van ebben egy kicsit. De mondjuk tételezzük be, tessék, nincs rádió, nincs tévé, előadásokat is lemondják?
2: Hát persze, semmi hát nem hívnak.
1: Tehát följön a dorogi műlőd, és ezt szeretnék menni, és elnézést, kicsoda, sebessé menni.
3: Pip, pip, pip, pip.
1: Itt a vége. Nem baj, hívd Kaposvár.
2: Sajnos pont eltházunk.
1: Hívd Debrecent, ott mindig szerettek. Nem, sajnos az egyik minden napot tele vagyunk. Minden napra tele vannak, nem tudjuk. Jó?
3: Tudom, tessék. Mi lesz? Én tudom, mi lesz.
1: Nem mondj nagyon megalázott légy.
2: De hogy
1: ne, is. Ne. Egy halőrünk van, és hogy elresünk. Légy, a méltóságomat tartsátok meg kicsit.
3: Sziasztok, Sebesnyi Balázs vagyok, és ez itt a hőálló megálló.
1: Felhívom már, hogy levetét levél. Van még az erre tévé? Visszamennék. De nem mehetek, hát oda sem mehetek.
3: Nem hiszem, hogy ilyen vidéki kölcsei tévé, vagy valami, nem tudom, valami, amilyen, tudod, ilyen kis létszámú.
2: Egyszerű dolgot kell, tehát
1: egy olyan, halőr és egy HR-es mellé. Taxiznál mellé.
3: Szerintem.
1: Taxiznál. Egyébként nem rossz.
3: Taxiznál? Én imádnám. Taxiznál?
1: De szar!
3: Tudod, hogy taxiznál.
1: De boltos lennék, mert szeretem őket. Boltos lennék, Teslával járnék azért, tehát lenne egy menő Teslám, taxiznék. De taxi tehát nem több, rossz.
3: Igen, szóval
1: taxiznál. És sztoriznék mindenkinek.
2: És hiénáznál? És
1: mindenki húzhatna egy kártyát, egy celebről, és akkor arról sztoriznék. Ez lenne egy, valahogy egy nem hiáné, nem hiénáznék. Rendesen órában, mindig jó, néha kicsit csalni. Néha leállnék a keletéhez. Taxi az nem rossz. Az adom a taxi.
2: Főleg úgy, hogy évtizedekig osztottad őket, ugye?
1: Kiközösítenék? Nem szeretnének, de aztán befogadnának.
3: Igen, szerintem vagy taxis lennél, vagy prostituált. Ez a kettő. Még azt tettem, hogy ez egy
1: ilyen ezért mondtam, hogy a méltóságomat hagyjátok.
2: Az OnlyFans oldalt, azt most megtolhatnád végre.
1: Most fizikai munkát kell találni, tehát rendes igen. Fizikai munka. És az lenne... Te halőr vagy, igen. Ő HR-es. A taxis, egyébként a taxis nem rossz. Még pénzt is keresel vele, boltos vagy, az még jól megy. Beülsz, én úgy sztorizgatnék, beszélgetnék.
2: Plusz hát feláras a kártyahúzás. Ráskó Eszter, van egy jó sztorim, mondja a taxis.
1: Jaj, de neked még valamilyen asztalosi melót is el tudnék, hogy valami ilyen két kézzel csinálod. Asztalos, nyitsz egy asztalos műhelyt Velencén, és megcsinálsz dolgokat.
2: És nem vihetnék motoros túrákat? Legalább egy kicsit hadd élvezzem.
1: De egyébként, na, az jó. És motoros, mi lenne? De motoros túrákat vihetsz, az jó.
3: Ha mind a ketten taxiznátok, én meg diszpécser lennék.
1: És mindig nekünk dobnál a címeket.
3: Ferko Merko, várnak téged, várnak
1: téged, Szer Blázs Júter 6, Balázs Jere Feri nincs,
3: Balázs
1: 2. Balikám
3: érdeztő van, Balikám, gyerünk. Várnak titeket.
1: Elmenek ingatlanosnak, nem rossz?
2: Az is jó.
3: Úristen, imádnám.
1: Ingatlanos? Szeretem a házakat, jó, megnézi.
2: Nem az a férfi, aki évtizedekkel ezelőtt nem, azt mondta, hogy
1: és kiderülni, hogy minden szakmába utálnak, mert minden szakmát egyszer elmondta a véleményemet minden szakmáról. Tehát van egy háresünk, egy halőrünk, meg egy ingatlanosunk?
3: De nem tudom.
1: Zsűlön csak azért állnak bosszút, mert a propaganda része volt, és mi velünk együtt dolgozott.
3: Ő maga a propaganda. Hát ő a propaganda. Maga
2: csendes propaganda.
1: Ő maga volt a nyílt színű propaganda.
3: Hát ő jött meg a gombot.
1: Igen, ő adott minket mindig adásba. Vele mi lenne?
2: Túrákat vezetne a Tátrába,
3: vagy elbújkálna.
2: Vagy előadásokat tartana a Bialetti kávéfőző helyes használatáról.
1: Egyébként én valószínűleg újra neki mennék a Fornettinek. Én azt
2: mondom,
1: végre egyszer piaci alapon, most már viszont tényleg meg tudom nézni, hogy lesz egy Fornetti. De nem Londonban, mondjuk Mosó-Magyaróváron, vagy Hódmezővásárhelyen. Egy pici, apró, kicsi kávé, kicsi kis...
3: Tudod, mi lennék, nagyon jó lennék egy dologban, még lehetnék a Rudasban az öltöztető néni, tudod, aki ott ül a
1: egyébként izében.
3: Tudod, egy ilyen fehér köpenyben ott ül, tudod, nagyon a szekények között.
2: Sasolnád a hapsikat, mi?
1: 6 óra HR, 4 óra Rudas.
3: 62-es
1: szabad. 62-es
3: szabad.
1: Gyere, 1000-esért. Ne, 1000-esért a 72-es is szabad lesz színe. Masszázs. Igen.
3: Kalózmasszázs
1: egy órára. Gyere le a pizsihez. Kettes, alaksor, kettes terem. Jó, de nagyon szeretném.
3: Most nagyon élem az egész, hogy bemegyek esténként az öltözőbe, kifűzöm, tudjátok, azt a fűzőcipőt.
1: Igen, bemegyek a fűzőcipőt, igen. Este a műszakból én vinnélek haza a kis Teslámmal, begyűjtenélek benneteket, hazavinnélek titeket.
3: És csak kérdezni, hogy Balázs, muszáj volt ezt csinálni? Muszáj volt.
1: Igen, muszáj volt. Mondtuk, hogy állj le. Mondtuk, hogy állj le ezzel a rohadt propagandával, ne csinálj.
3: Óriási. Hát, gyerekek. Annál van, mi van?
1: Megállnánk a helyünket szerintem. Azért megállnánk a helyünket. Valahogy azért boldogulnánk.
3: Ander elhelyezked egy szeparatista csoportnál. Ő lenne vezetőjük, tudod.
1: Beköltöznének a meccsekbe, és onnan portyáznának.
3: Portyáznának? Soha többé nem dolgoznak. Szinte nem egy ilyen üzeneteket küldene nekünk.
1: Anna
3: hegynakó
1: lenne, a fejpánttal beköltözne az erdőbe, és onnan a meccsekből járna portyázni.
3: Igen, meg az alagút rendszereket használnak, amiket lezárták.
4: Egyébként igen. Ilyen egy alagút. Lehet, egy barlangba fogom végezni, majd a Zsült megkérem, hogy tolja elé a követés, kész vége. Ennyi lesz.
3: Nem, úgy gondoljuk, hogy te sose leszel passzív. Tehát, hogy
4: nem. Ez igaz.
3: Posztiteken fogja szíteni az ellenállást.
1: Anna csinálna egy oltóközpontot.
4: Ellenvakcinálás lenne. Ellenvakcinálás.
1: Kitörne egy világjárvány 29-ben, Anna megcsinálna az ellenoltóközpontot, ellenvakcinázás zajlana a meccsekben.
4: Privát operatív törzsem lenne, kérem szépen.
1: Igen, a meccsekben lehet jönni ellenoltásra.
3: Juli?
1: Juli? Hát a Juli. A Juli is jó kérdés. Juli,
3: kiderülne, hogy nem is propagandista, csak oda kever.
1: Julit magunkra rángatnánk.
3: Nem, szerintem börtönbe ülne. Tehát ő lenne az, aki mindenki helyett leüli 70 év.
4: Várja, de félreértés miatt ülne.
1: Igen, az egész tábort egy félreértés sikasztás, mert börtönlététek, és Akadéba Juliának kellett bevonulnia. 83 évet kapott. Laci Penny Marketben dolgozik, mint eladó?
2: Nem, egy műszakiban dolgozik.
3: Szerintem is médiamátus lenne a Laci.
1: Igen. És Viki valószínűleg Annával csinálna valami bizniszt, mert ők jól vannak, tehát ők valószínűleg ketten alakítanának valamit. Tehát ők hoznák a kajavonalat, tehát abban jók lennénk, ők ketten csinálnák azt. Vagy a meccsekben valamit lennének ketten. Laci a Pennyben dolgozik, te halőrként őrködsz, te HR-es vagy.
3: Mi vagy, ha én inkább kamionsofőr vagyok?
2: Nem rossz!
3: De
1: össze kell tartanunk, várjál, ki kell segítenünk egymást.
3: Tehát, én nem akarok segíteni, tökre letítek az életemet.
1: Már külön vagyunk teljesen?
2: Tehát
1: külön vagyunk teljesen. Akkor Laci egyedül van a Pennybe, te valószínűleg kivel indítanál valamit?
4: Bioorganikus kávét csinálnánk a meccsekbe, bogyókból.
1: De az elkaszálják.
3: Nem, hanem fogjátok is a cibet kávét, azt újra megcsináltak, és magyar ilyen vörös macskákkal etetétek a sima
2: kávét.
4: A kávé, egy ilyen nagyon kávé. Különleges, organikus kávét főznénk a Vikikében.
1: És összejárnánk? Találkoznánk? Tehát jönne a halőr, jönne a HR-es, jönne a taxis, néha azért megbeszélnénk, hogy kivel mi van?
4: Itt Laci lók ki egy kicsit a sorból, hogy ő szerintem ez... Hát, elég antiszocba nyomná szerintem.
3: Nem, Laci és én összeköltöznénk. És az lenne, hogy mi külön haragudnánk rátok, emiatt az egész miatt, mert kiszedettek a komfortista életünkből. Igen, és Lacival mi elkezdenek kuporgatni, hogy együtt, hogy egy kutyasimogatót létrehozzuk, egy kutyasimogató kávézót, vagy valami hasonlót.
4: Nem, ti egy oldalkocsis motorral mennétek a Lacival, ami nagyon föl van turbózva, ledekkel, mindennel, hangszórókkal.
3: Nem, mi nem vagyunk prolik.
4: De a Laci luxus cuccokkal.
1: De meglátogatnátok Ferit, aki halőr.
3: Igen.
1: Miközben ott már tudnánk Viki és Anna kávézójában valamit kávézni, mert egy kávézót azért nektek engednének. Tehát egy kávézót, hogy nyilván a Feri néha bejönne, mint az Üvegtigrisbe.
2: Igen, lejmolnék egy ízét, egy felest.
3: Lacival megnyitnák azt a szaunát, amit beszéltünk. Ott a 8. kerületben egy ilyen kihalt, ilyen nem tudom, pincehelyiséget felújítanánk, a Feri felújítaná nekünk, mert még arra kényszerítenénk, és utána nyitnánk Lacival egy ilyen privát szaunát. Én lennék az egyik retesztő, és Laci a másik is 12 órás váltásban dolgoznak.
1: Igen. Laci lomizik.
3: Lomizik, az is jó lenne.
1: Na jó van, gyerekek. Egészen összeraktuk ezt a történetet, jó van.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újabb dílert fogtak el a rendőrök Baranyában. Többfelé számíthatunk még ma is esőre. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Útját állták a drognak a baranyai rendőrök. Május 13-án délután az M60-as autópályán a rendőrök követni kezdtek egy autót. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a sofőr kábítószert terjeszt, és éppen egy újabb adagot szállít Pécsre. A Mecsek kommandó tagjai akkor tartóztatták fel, amikor éppen lehajtott volna az autópályáról. A 24 éves férfi tagadta, hogy drog lenne nála, ám a jármű átvizsgálásakor mégis találtak kábítószert a rendőrök a sofőrülés alatt. A dílert előállították, kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását. Gyermeknapi programok várják az érdeklődőket május 30-án Szentlőrincen az Urbach téren. A szervezők tájékoztatása szerint zenés gyermekszínház, bűvészműsor, varázsóra várja majd a gyerekeket. Fellép az Ecpec gyermekzenekar is. A gyermeknapon körhinták, légvár és gokártozás is várja a kicsiket és nagyokat. A részletekről a város közösségi oldalán lehet tájékozódni. Megvannak az év kedvenc tesi tanárja verseny megyei győztesei. A Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére harmadik alkalommal hirdették meg a versenyt, ahol a szervezők a napokban hozták nyilvánosságra azoknak a tanároknak a neveit, akik a legtöbb jelölést gyűjtötték. Baranyában a 35 év alattiak kategóriájában Németh Gábor, a mosgói Lengyel-Tóthy János általános iskola pedagógusa, a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Tóth Péter, a Vémindi általános iskola, a 200 fő feletti iskoláknál pedig Kilián Balázs, a Pécsi Református Kollégium általános iskolájának tanára lett a győztes. A megyei győztesekre már lehet szavazni, az ország kedvenc tesi tanára voksoláson. A szavazatokat június 11-ig várják. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Burkolatot javítanak a Himesházi Völgyhídnál, itt a főváros felé vezető oldalon zárták le a sávokat. Hétfőn és kedden útkarbantartási munkákat végeznek a Baligeten, a Kossuth utcai kereszteződésnél és a Kölesi és Pertelek utca közötti szakaszon. A munkák miatt félpályás útzár lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: New York-i LaGuardia reptér megvan. Ugye a világ egyik legforgalmasabb reptere, 15 perc alatt összedőlt a reptér, ugyanis a légi forgalmi irányító óriásit hibázott. Kinek lehet olyan munkája, és mi lehetett a valaha elkövetett legnagyobb anyagi kár, amit a munkahelyeden elkövettél? Itt sajnos abból a szempontból szomorú nyilván az eset, hogy itt ez életekbe is került, mert hogy az Air Canada leszálláshoz készülődött 200 km/h sebességgel, jött visszafele a repülő téren egy mentésből érkező tűzoltó. És ugye valahogy a légi irányító az rosszul irányította őket. Elrontottam, kiabálta ő, de akkor már késő volt. Rászállt a repülő a tűzoltó autóra. Sok érdekességet tartalmaz a dolog, hogy keresztezi egy leszálló útját egy tűzoltó autó, hogy tudott ő erre rárepülni, rászállni, nem néz ki jól. Ez egy ilyen kis, hát nem is privát jet, de egy ilyen kisebb gép, ami egyenesen rászállt ugye a tűzoltó autóra. Egyébként micsoda felelősség van a légirányítókon, de hogy biztos itthon is vannak olyan foglalkozások és olyan szakmák, ahol anyagi dologgal, pénzzel dolgozol úgy, hogyha csak elnézed, vagy félrenyomod, vagy félreteszed, vagy rossz napod van, de biztos, hogy jelentős az anyagi kár.
1: Targoncások tudnak nagyot alkotni, ők egy rossz fordulással levernek egy egész sort.
0: Gondold el, vagy kamionsofőr vagy. CNT Esztergályos vagyok, egy hosszabb programnál van, hogy 300-350 karakter írok le, ha csak egy előjelet is elrontok, összetörhetem a 43 milliós gépet.
2: Van egy feszültség benned, ahogy írod a karaktereket.
0: Kollégám itt a Tatabányai Ipari Parkban úgy gondolta, hogy a két telephely között nem az autóúton jön végig a targoncával, hanem a járdán. Figyeld, ráment a csatorna fedélre, férig beszakadt a targonca. Majd kellett hozni egy másikat, ami kiemeli azt, amelyik beszakadt. És kiderült, hogy a csatorna fedél sem javítható, műemlékvédelem alatt áll. Ez illaz a 3 millió. Forgácsoló gép, figyelj, CNC, 5 tengelyes svájci gyártmán, 200 millió a gép, Rolexeket is gyártják. Egy benézett betű számvesző, bármint előtt, és ingyen dolgozom életem végéig. Az
2: 200 milliós gépet.
0: Tehát te tulajdonképpen ezt a gépet felprogramozod. Beírsz neki valamit klaviatúrán, és ahhoz képest ő ezt megcsinálja, ezt a munkát.
2: Igen,
0: felprogramozod a CNC.
2: Vezérli, de ha rosszul vezérli, akkor valószínűleg önmagában tesz kárt a gép.
0: És egy vesző, egy pont, és 200 MS. Azért az, hogy
2: ütött? Csak akkor hívt, ha nem dolgozik, mert meló közben fölhívjuk, ezt fizetettünk.
0: Hogy ütött be azt minden reggel azért, hogy egy ilyen 200 milliós géppel dolgozol? Azért benne majd is megállna azért még 10 év után is. Nagyon oda. Van egy szarnapod, vesztett a csapatod, veszekedtél a feleséged, de azért picit elnyomod, azért az kemény. Ismerősöm a harmadik munkanapján nyergessel a szerpentinen maradt Németországban. 15 ezer eurós mentés. Harmadik munkanap. Németben 800 ezer eurós kárt csináltam. Nem lett belőle bajom, állítólag azóta is a raktárban áll a cucc, amit tönkretettem. Ugyanitt dolgozom. 800 ezer eurós kár. A kollégám Szlovákiában Markóval elszakította az optikai internet fővezetékét. Két napig offline volt az egész város. Én nyáron a legnagyobb kánikulában Markolval elszakítottam egy villanykábel tyúkfarnól, amiről a ventilátorok kapták az áramot, 28 ezer tyúk fulladt meg majdnem. Érted? De azért az sem semmi. Egy átlag kombány permetező 200-250 millió. És ez nem hétvégi sportkocsi. Napi 8-12-ról használod, ha csak egy pillanatra nem figyelsz. Szállodás ismerősöm pénteken módosította a szállodározását, de elírt egy nullát, így a 120 ezer helyett 12 volt egy éjszaka egy nagyon menő szállodában. Mivel nem vette észre, úgy maradt a hétvégére. A szemfüles vendégek azonnal megtalálták, sok milliós kár keletkezett.
1: Az utazómajom ebből él szerintem.
0: Egyébként ezeket az elütéseket keresi.
1: Így van,
0: igen.
1: Így van.
0: Élőben néztük végig, hogy a konténer szállító autó egy parkolóban rátolja az X5-ös és 7-es BMW-ket a fára, mert hogy nem vette észre.
2: Az komoly.
0: Egyébként ezzel szoktam gondolkozni, amikor látod ezeket a hosszú autószállítókat, hogy rajta
2: van,
0: a 20 darab Porsche, vagy BMW, vagy X7-es, vagy Q8-as, hogy azért ott te milyen összeget viszel, nem?
2: Hát itt írja is
0: nyilván biztosítva
2: valaki.
0: Vannak a kocsik, de hogy azért akkor is.
2: Írja is valaki, hogy 9 darab Porsche, 911-es volt fönn a szállítókamionon, ami az árokban végezte.
0: Atya Isten!
1: Onnan meg elhordták.
0: Onnan meg szétszették.
2: Jó lesz az még tyúkketrecnek.
0: És akkor mi van? De valószínűleg a kocsi biztosítva van.
2: Itt fizetett a biztosítás.
0: Persze, ezt kell biztosítani, tehát ez nem vállalhatja a sofőr. Igen, ez iszonyat. Ez egy kocsi.
1: Nem beszélünk az érzelmi károkról, amik keletkeznek ezzel kapcsolatban, hogy ezt hány éven keresztül emészted?
2: 3 egér kattintással. 500 milliárd forintos kár.
0: Ne csinálj!
2: Izocukorgyárban. 500 milliárdos
0: kár. Atya Isten! Le a kalapot, akik ilyen felelősségű dolgoznak. Valami más ütött be a gépnek, vagy más programozott, nem?
2: Ja, még mindig ott melózok, persze háromszor jobban odafigyelek, amikor kattintok.
0: Azt a mindenségét neki.
2: És akkor így behív a főnököt, hogy Zoli!
0: De megvan a rekorderünk, gyerekek. Megvan ő, a hős.
2: Na.
0: Itt van. Sógorom 2012-ben vislit főzött egy német raklapüzemben. Rezsón. Jó, már meg vagyok. A raklapra téve. Leégett az üzem, 2 millió eurós kár. Magyar. Ő megfőzte a virslit a raklapot, hát imádom.
1: Ez már hidegen fog jönni a virsli a németeknek.
0: Hát nem mondta, hogy nem jó arc.
2: Meleg reggeli.
0: Minden idők legjobbja. Hol a sógorod? Főzi a virslit, hol? Egy raklapom.
1: Haver sörgyárban dolgozott gyakorlaton, a frissen lefőzött 500 literes tartályban rányomta a mosószert.
0: Alapos, ha legyen kitakarítva. Hát, ha nem érzik meg az ízét.
1: Zoli, nem habos ez a sör? Hát te olyannak kell lennied. De mennyire habos ez a sör?
0: De a mosószer illata van, igen. Volt, hogy kínai autószállító hajó süllyedt el 8000 autóval. Megbotlottam a fellépőben nyári diákmunkán, éjszaka járó feltöltőként, diákként egy este, és nekiestem a salgópolcnak egy teljes sor alkohol. Sorjába ledőlt darabokra tört. Nem kellett kifizetnem, de reggelig takarítottam abban a időben, hogy életem végig kell majd törlesztenem. Természetesen a töményeket sikerült összetörnöm. Egy nagyon fontos kérdés még, hogy frankfurti volt a virsli?
1: Vagy a roppanult a műbeles?
0: Most miközben légett 2 millió euróért a raktár, mi történt azzal a virslivel? Na jól van, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Vigyázzatok magatokra, jó? Dolgozzatok. Ügyesen, ne okozzatok. Ne okozzatok túl nagy anyagi kárt.
1: De ha mégis megtörténik, bocsássatok meg magatokat.
0: Akkor igen, legyetek elnézőek magatokkal szemben.
2: Egyszer élő. Ez egy ilyen nap volt.
0: Ez egy ilyen nap volt, több milliós a kár, de nincs ezzel. Nincs ezzel
1: semmi mondani, hogy az ott elrontottam egy kávéfőzőgépet, hogy elvágta az ujjam. És ez még csak...
0: Rajta tényleg valami rontás van, vagy valami átok van. Most
2: akkor
0: már...
2: viszont meg volt a harmadik kész.
1: Ez volt a harmadik?
2: Igen.
0: Háromat tettek rád?
1: Ez a hát a mai, de igen, hát három, akkor meg volt?
2: Meg vagy. Kész, innentől csak fölfele.
0: Az internet népe összeszedte, hogy egy igazi férfi mit nem csinál. Hoppá!
1: Végre
0: és ha
1: valami,
0: igazi férfinek érzi magát. Tehát, ha ezt csinálod, nem vagy férfi. Ha én csinálom, én is elvéreztem. Én előre odaadom. Tehát, hogy én most valamiket csinálom. Körömlakkozás, hajvasalás.
2: Arcápolás.
0: Igen. Jó, tessék. Hú, én már most elvéreztem, tehát már meg vagyok.
2: A másodsőnél. Jó.
0: Egy igazi férfi, így indul az első pont, nem használ golyos dezodort. Na nézzük, hogy ez így van-e, vagy nem így van.
1: Így van.
0: Miért?
1: Azért van így, mert egy igazi férfi szőrös, mint egy vadállat, és igen? A golyós dezodor pedig teljesen haszontalan, mert csak csimbókosítja a szőrzetét.
2: Hát meg becsípi a golyó.
0: Az a férfi, aki a macskákat szereti, az csak meleg lehet, az igazi férfi a kutyákat szereti, tessék.
2: Akkor meleg vagyok.
0: Szeretem, szeretem a macskánkat, az a macska annyira aranyos, annyira cuki, annyira kedves az az állat, én nagyon szeretem a macskát, az egy tündér. Szóval, hogy akkor várjál, akkor most én is nő lettem melletted, Feri, mert én szeretem a macskákat. De én a kutyákat is szeretem, illetve nem a macskákat, a macskánkat, az egy nagyon cuki állat. Az összes macskát azért nem szeretem.
2: A többit nem szeretem?
0: A többi macskát azért annyira nem, mások a macskáját nem. Az igazi férfi nem ül keresztbe tett lábbal. Én ülök úgy. De keresztbe tudod tenni a lábad?
2: Igen, mert jó.
0: Nem hord flip-flop papucsot, és nem görkorcsolyázik.
1: Főleg együtt a kettőt, ez nagyon veszélyes. A flip-flop papucs...
0: Én hordok flip-flopot, nem olyan sokat, mint régen, mert szerintem annyira nem megy, de nyár Balaton könnyed kigurulni valahova, kávézegyet, tökéletes.

0: Milyen weboldal ezt a jó Isten kiszedték ezeket.
1: Már meg a férfiak klubjáról hozzátok a cikket?
0: Igen, már hihetetlen, hogy onnan töltünk le cikkeket. Az igazi férfi nem tart rendet, és az tisztaság sem lehet nála.
2: Ez betalált a rendrakás.
0: Akkor... De nálad rend van. Én nem látom a kocsidat. Kupiba élsz? Kupiba vagy?
1: Hát azért nem. Szerintem, csak
0: szerintem nem vagy
1: magát,
0: ott, ahol én.
1: Szégyeli magát, mert nagy a csoportnyomás rajta, hogy kuplerájusok vagyunk.
2: Nem.
0: A kocsit milyen? Nem. Milyen? Nem ültem a kocsitba 1000 éve, nem tudom milyen
1: múltkor
0: a kocsit.
1: Múltkor vittek valahol, és láttam pánikszeren széttétni a szalvétát, hogy kupinak tűnjön.
0: Szétdobott egy konfetti, néhány kérsült, és egy fél sonkát felszeletelt, és szarad szétdobálta a kocsiba.
2: Gyorsan elszívtam egy doboz cigit, a csíkeket, és elraktam videóba.
0: Volt egy ilyen kicsit ilyen naftalinos bácsi szag a kocsiába?
2: Persze.
1: Az a durva, mert
0: ilyen, tudod, ez az a bomló fehérje szag volt neki egy kicsit?
1: Igen, de az a durva, hogy ez már akkor is ott van, nincs ott.
0: Mondom, hogy a kárpítból jött ez már.
2: Sokat ülök benne.
0: A szépségápolás minden formája tiltott. Az igazi férfinak van egy tusfürdője, és kész. Milyen ostoba cikk ez. A hajbalzsam és az arckrém megengedhetetlen, csak nők használhatják.
2: Tökre velük vagyok. Én egyféle ízét használok. 30 éve.
0: Golyódezodor. Hasznamosom a fogam.
2: 500 féle parfüm, és akkor
0: nincsen,
2: tovább.
0: Nincsen azt lemosod. Nincsen éjszakai krémed. Nincsen egy nappali krémed.
2: Nincs! Ne szórakozz már!
0: Esti azt lemosom van, egy éjszakai krémem van.
2: Milyen arcra mosod?
1: Királynő permetet szoktam fújni az arcára. Ilyenkor.
2: Hideg vizet megnyitod, zs, kész. Le van mosva az arcod. Milyen hát, arc lemosod?
0: Hát egy kicsi, egy fogsz egy pici arc lemosod, és a nappal az egészet. Motorozás.
2: És van olyan vattapamacsod is?
0: Nem, vattapamacsom nincsen, de egy arc lemosó krémem az van. Ez 3 perc alatt megvan.
2: Arc lemosod.
0: Persze, csak így földobod gyorsan, fölrakod rá a krémet, kicsit lemanikűrözöl, földobsz egy pici fényt a szádra, és mész aludni.
1: Van egy ilyen üzbék szobaasszony, aki ezt megcsinálja helyette.
0: De neked nincs hőnkülön hajkondicionálod se például?
2: Nem. Mi van?
0: Nem. Nincsen, de van egy sampon.
2: Van egy sampon, azzal megmosod, az kész. Jó napot kívánok. Raksz rá ilyen kis habokat, és akkor üldögész a kádban.
0: Nagyon hosszú hajam, néha használok egy hajkondicionálót, hajmosás után földobod. Utána fölrakom a csavarokat, és még ülök egy uborka papkolásra. Miért baj ez?
1: Nagyon fontos, hogy a Dauer vizet soha ne rakd a kávéd mellé, mert össze lehet
0: kérdezni. Nem, nyilván nem. De néha jó, tehát hogy néha ez, szerintem ezzel így nincs baj. Azért egy pasinak ma már ezek szerintem ilyen alapdolgok. Nem vagy attól nő, meg nem leszel nőies, mint hogy földobsz egy nappali, ha akarod, és száraz a bőröd, földobsz egy nappali krémet, és kicsit odafigyelsz erre, ezek szerintem jó dolgok.
1: És hány cseppes tampont használsz?
0: Három, akkor erősebb akkor... Minibe vagyok. Egyelőre minibe vagyok, mert nagyon gyenge. Már gyengülőben van a ciklusom.
1: Igen, hát a menopauza azért közeledik.
0: De most szemét vagy, mert egyébként te is nem ítéled el. Nem úgy értem, tehát hogy egyet értesz az, hogy egy férfi igenis ápolja a bőrét.
1: El tudom mondani, hogy milyen katonai eszközökkel próbálom bekenni Péter arcát otthon.
0: Mert hogy smigli papírral is.
1: Konkrétan az, hogy meg kell várni, hogy elalszik, hogy valami történik vele, és akkor fel lehet rá vinni valamit, de hogy én is nagyon szeretem, én imádok. Én
0: de nem hagyja, nem engedi, nem akarja.
1: Nem, sajnos van heteroszexuális, és hogy...
2: férfi, ennyi, igazi férfi.
1: Baj van ezzel a rendszerrel.
0: De miért most komolyan metroszexuális az a férfi, vagy nem, most nyilván
2: hát
0: nem
2: ezzel,
0: meleg.
2: Amit te végig soroltál, hogy arclemosó, éjszakai krém, nappali krém, hát na.
0: Hát meg motorozás után igen, én lemosom az arcom. Hát...
1: Szerintem ez teljesen rendben van, és én egy olyan világban szeretnék élni, mint a Balázs mond. Tehát azt szeretném, hogy esténként ott álljunk együtt a tükör előtt, és mindenki felvigye a szérumot.
0: Aha. De nem viszek szérumot, most megint én jövök ebből, hogy írt egy kretén, egy hülyeciket, és én vagyok a kretén a végén.
2: Kicsit apró mozdulatokkal bemasszírozzuk.
1: Itt a kicseri Barbara, hogy az ampuláidat ott hagytad nála.
0: A fészlites ampuláimat ott hagytam nála, igen.
2: Szemöldök szedés van?
0: Nem szedem a szemöldökömet, öngyújtóval leégetem, ahogy a fülszőrömet is. Gáznyomok a fülembe, és abban meggyújtom, és az kiszedi a fülszőrt.
1: Írt a Barbie, hogy Feri, ezt rossz hallgatni, úton vagyok.
2: Igen. Ő tegnap is elkezdett kenegetni.
0: Hát mert látta az arcbőrödet, olyan, hogy egy rinocéros bőr,
2: nem
0: persze.
2: Nem kell semmi baj, nincs már rám, tök normális.
1: Konkrétan fugázni kéne az arcodat.
2: Nem kell fugázni, így szép, így jó.
0: Hozzatok már egy spaklit, vagy mi az, ami föl lehet kenni, érted? Meg egy
2: betonkeverőt.
0: Egy betonkeverőt, tegyük már be a Feri arcát.
1: Milyen szép kisimult bőre van, ez a 3 lépéses esti rutin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. A mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Sophia,

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyárra fejeződhet be a Harkányi piac csarnok felújítása. Folytatódik ma is a jobbára felhős idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Az eredetileg tervezetnél pár héttel később készülhet el a Harkányi piac csarnok korszerűsítése. Az új Harkányi Hírek azt írja, tavaly szeptemberben adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, a befejezés tervezett dátuma pedig idén április volt. Időközben azonban pótmunka igények jelentkeztek, így a céldátumot június 29-ére módosították, ám ez még mindig belefér a legfeljebb 10 hónapos időtartamra tervezett kivitelezésbe. A piaccsarnok felújítására Harkány korábban 300 millió forintos uniós támogatást kapott. Alap úgy tudja, a beruházás összköltsége továbbra is a pályázati keretösszegen belül van. Folytatódik a Budapest-Pécs vasúti fővonalon a tavaly megkezdett lassú jel felszámolási program. A MÁV Inform közlése szerint ezért május 26-ától június 23-áig egyes szakaszokon az utasoknak pótlóbuszokra kell átszállniuk. A munkákat úgy időzítették, hogy a június 24-én kezdődő Fishingon Orfű Fesztiválra már végig vonattal utazhassanak a látogatók. Az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és a kaposvári Intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. A további menetrendi változásokról a MÁV oldalán lehet tájékozódni. Az utolsó előtti fordulóhoz érkezik a labdarúgó NB3. A PMFC ma idegenben lép pályára. A tabella második helyén álló pécsi csapat délelőtt 11 órakor csap össze a Ferencváros 2-es számú együttesével Budapesten a Népligeti Sportközpontban. A PTE Peac hazai közönség előtt játszik majd délután 5 órakor. Az ellenfél a Balatonlelle lesz. Az M6-os autópályán Tolna és Baranya határán az alagutaknál dilatációs szerkezetet javítanak. A Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Burkolatot javítanak a Himesházi Völgyhídnál, itt a főváros felé vezető oldalon zárták le a sávokat. Hétfőn és kedden útkarbantartási munkákat végeznek a Baligeten, a Kossuth utcai kereszteződésnél és a Kölesi és Pertelek utca közötti szakaszon. A munkák miatt félpályás útzár lesz érvényben. A Hungaromet előrejelzései szerint ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz. A hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Hello! Ez tegnap is így indult, Hello, Dunaújváros. Aztán végeztünk velük, igen. Hello, Feri, hello, Eszter! Hello! Te megjöttél egy villával?
2: Hoztam neked egy kis finomságot.
1: Júj, hol járt az a villa?
2: Azt mondtad, hogy szeretsz mindent, ami tovább jelölődik két hétnél egy kocsiban, és találtam neked egy fél szilvás gombócot.
1: Mi nem merek vele enni, nem tudom. Kocsi, hol találtad?
3: Leted le, koszos lesz.
1: Ja, most találtad? Ja, most kaptuk? Igen. Tényleg azt hittem, a kocsitból van, várjál.
2: De meg mered enni?
3: De mi ez?
2: Ez ilyen fine diningos mocsi.
1: Óvatos legyél. Elmondom neked, hogy a kocsiba találta, beleszúrt egy villát, azt elhozta. Tehát, hogy az ott rajta nem sajt, hanem hárometes penész, csak szólok.
2: Vagy egy kelet-ázsiai édesség, vagy a kocsimban volt az ülés alatt.
1: Igen, én a másodikra tippelnék.
3: Azt tudod, hogy a mocsi az, amiben a japán nyugdíjasok általában belehalnak, ugye szilveszterkor eszik.
1: Megfulladnak.
3: És megfulladnak tőle.
1: Igen.
3: Jó, megfulladnak. Kit akartok kiírni?
2: Most, hogy 59 éves vagy, Feri, most már megengedheted magadnak.
1: Igen. A bátor oda néz meg is, Ete. Oda néz.
2: Ismertelek meg téged, Sebestyén Balázs.
1: Elbúcsúzunk tőle.
3: Ez nem mocsi, ez tényleg a kocsitban van.
1: Kocsitban jön. És az penész.
2: Finom.
1: Hello, kedves dunaújvárosiak! Sziasztok, megjöttünk, üdvözlünk benneteket a turnénk utolsó előtti állomásán. Te jó Isten, mennyien vagyunk, gyerekek! Azért ezt állapítsuk meg, amíg Feri kér egy kis vizet, hogy lefújtsa ezt a penészes valamit, amit kapott. Gyerekek, hát, tele van a tér, az van. Tele van a tér. Ez elképesztő.
2: Nincs mit csinálni, úgy
1: nincs
2: látom.
1: Mit tenni, nincs mit tenni. Megállapítottunk.
3: Köszönöm szépen, hogy az utószületésnapomra ennyien eljöttetek. Köszönöm.
1: Na most milyen rendesek vagytok, egy tapsot a szülinaposnak, aki egész héten motorozik, eszik, iszik, hedóba van. Mi meg vegyünk utána, mint a kis csirkék.
3: És hedóba vagytok ti.
1: És hedóba vagyunk mi is, igen. Gyerekek, ez egy komoly túra, amit nyomunk. Szóval nem mondom, hogy itt 8 percet tudtam aludni ma a szállodai szobában, melkasommal a telefonnal, de már meg volt határozva, hogy 16:30 találkozó a recepción, indulunk. Úgyhogy itt komoly túra van. Nincs
3: ha
1: idő.
3: Ha nem vagyok, nektek ma nincs Balázs.
1: Ez így van.
3: Alszik bent.
1: Ez így van.
3: Szívesen, ahogy Eszter szokta mondani, szervusz szívesen.
1: Szervusz szívesen.
2: Nagyon sok a kislány, látom, nekem ez... Adjátok óvatosan. Át őket, hányat tudok elvinni, 4-5.
1: Nagyon sok, igen, nagyon sok gyerek van, tényleg, tegnap is nagyon sok gyerek volt, pedig rondán beszélünk, csúnya dolgokat mondunk, de valahogy mégis kijönnek a gyerekek.
2: Hát továbbképzés.
1: Ez... Hagyd tanulják csak, nem baj, hogy megtanulják, hogy mit csinálunk.
3: Tényleg szülők, nem féltitek a gyereket tőlünk?
2: Figyelj, annyit, hogy mondjak, hogy a lányom új na. Terror szöveget talált ki magának. Ugye régen a dögöny volt, hogy
1: igen.
2: Azt mondta, hogy dögöny, és akkor két ököllel beleszaladt a gyomrodba, és az update-elt az egészet, és most az van, hogy a legváratlanabb pillanatban rád üvölt, hogy szaktanári!
1: Igazán jó arc.
2: Szerintem egy kis reflexió az iskolai fegyelmezésre. Fogadt most, és rám volt, szaktanári!
1: Jó, hát. De teljesen váratlanul, csak
2: teljesen
1: úgy?
2: Teljesen váratlanul, nagyon random helyen.
1: Jó. Ez ma jelszavunk, jó?
3: Szaktanári.
1: Bárki bármit mond, vagy rosszat csinál, vagy nem játszik jól, vagy nem eszik elég virslit, vagy nem tudja gyorsan a grillt, azonnal megintjük egy szaktanárira.
2: Jó. Aj, srácok, az a sok kultúra, amiben a városban van. És...
1: De szemét!
3: Bizony, és hogy, tudod azért...
2: És most pont hozzájutottam egy ilyen nagy limitált edition, még nem dedikálni, most figyelj, csak ennyi, kinyitottam a könyvet, jó?
1: Ne aljaskodjatok, 20 éve volt, rohadékok.
2: Figyelj, csak kinyitottam, hogy láss, hogy ez működik olyan, mint a Müller Péter Jós könyve, figyelj.
1: Tessék, az csak mondd, hogy mi van a kezedben, nem mondod el?
2: Ez itt Sebestyén Balázs Szigorúan Bizalmas című könyve.
1: De ugye? Szemét vagy.
2: Évekig fogsz... vezette a sikerlistát. Ha csak nem az, ami most is vezeti.
1: Az antikváriumok listát még most is vezeti. Honnan szóval akadt ez a kezedben?
2: A 127-es oldalán nyílt ki saját magától. Akitől kaptam, az szerintem soha nem olvastam, mert nem volt kinyitva ez a könyv, ezt lehet érezni rajta. Csak az első mondatot jó, ha jósan. Osó azt mondja, nem azért eszik kövérre magukat az emberek, mert éhesek, hanem mert érzik, hogy üresek.
1: Na, hát szerinted... Hát...
2: Balázs, mennyire nézzek ki üresnek?
1: Hát szerinted miért flabózol ennyit, kis csaj?
2: Azt mondod, hogy ez üresség? Ezt mondod?
1: Azt akartam ezzel mondani, hogy a külső ürességet próbálják pótolni, mert a belső ürességet próbálják kívülről pótolni. Ezért halálra framózzák magukat, így van.
2: Ezt már a hőálló megállóban is éreztettük.
1: Bocsánat, ne arra, ugye
3: az... Jaj, de jó, ott vannak a kika kuponok benne!
1: Bocsánat, ne arra, hogy kika kupon van a könyv végül, hogy azt majd tép ki, mert én még szeretnék ott vásárolni, hogy vigyázzál a kuponokra, jó? Volt ilyen is, a kupon volt benne. Ez jó, rohadékok vagytok, szedjetek szép nyugodtan.
2: Előző életünk lenyomatai. Az összes embernek van valami dolga ezen a világon, srácok. Ez jó, hogy ezt Sebestyén Balázs mondta. Még neked is.
3: Még azt szeretném, Eszter, hogy ugye, hát a mély értelmét már megfejtettük a könyvünk, de esztétikailag a borítót légy szíves még azt.
2: Ez a hát elfeledett barátok közt karakter, hogy jelzik
1: neked.
2: Ez az az éra, amikor te és hát nem is tudom, Berény Miklós ketten.
1: Elmondom neked, ellen. 2000 mennyit írunk? Szerintem 2009-10-et írunk nagyjából. Ez ott jelent meg, azon a részen jelent meg nagyjából.
2: És a csücsörítés és a szádelítés. Hát,
1: azt mondta a könyvkiadó, hogy legyen ilyen nagyon misztikus te személy. Hogy ha az szigorúan bizalmas, akkor valami titok van benne, és akkor így a titok az úgy egy kicsit jobban értelmezhető. Úgyhogy ez egy ilyen marketing fogás. Tocsogjál még a véremben, tocsogjál még a véremben.
2: Igen. Miért nem lehetett, hogy egy kicsit bizalmatlan.
1: Szigorúan bizalmas, és egy kicsit bizalmatlan, jó? Jól van. Kitocsogtad magad?
2: Nem tudom.
1: Alig várom, hogy, hogy elmenjek egy előadásodra.
2: Igen, figyelj, igen, oké, ugye ezt a tételmondatot felolvastam, a kövérekről olvastuk, és a könyv támogatója, a könyvtag gasztroját.
3: A legnagyobbat állítottad magad mellé.
1: Nem mondtam soha, hogy kövérek, tehát ezt nem azt mondom,
2: le
1: hogy kövérek.
2: Le volt írva 127. oldal.
1: Azt mondtam, hogy diszkréten pufik. Vagy,
2: tehát, jaj, akkor ez úgy hangzik, hogy a diszkréten pufik.
1: A diszkréten pufik azért.
3: A belső ürességed,
1: ennyi, Eszter. Igen, te akkora rohadék vagy, de komolyan mondom. De és nézd, fürdik benne, nézd, imádja.
2: Ezt a képet majd magyaráz meg erre a Cézárnői kutyáról a végén.
1: Igen, az egy jó emberű egyébként. Na jól van, szólják, kifürdőzted magad az irodalmi magasságban. Ez a mű, ez vetekedik Eszterházi műveivel, csak szólok neked, úgyhogy ez nem akármit tartasz, a kezedben, így van.
2: Figyelj, nagyjából Times New Roman 12-vel úgy látom, hogy egy 4000 karakter azért belement ebbe a könyvbe. Szóval ilyen két és feles sor közökkel, hogyha nagyon akarod, akkor még hazafelé
3: elolvasom. Azt kérdezd meg, hogy ki írta.
1: Jó, figyelj ide, akkor csináljuk azt, hogy egy hétig hozd el a könyvet, kérd el, egy hétig jövő héten Rinna helyett ebből olvasunk, jó?
2: Jó. Ő azért hozta, hogy aláír neki, csak mondom.
1: Azért hozta, de te olvastad ezt a könyvet? Nem olvastad. Elhoztál úgy egy 12 éves könyvet, ami az én könyvem, hogy nem olvastad el, csak írjuk alá. Hát ennél megrázóbbat én most nem tudok hallani magamról.
2: Lehet írni. Jaj, de még a hátulját nem is láttátok.
1: De szemét, de hajas vagy. Úristen,
2: itt a bölcsembe.
1: De rohadék vagy.
2: Itt az a sok bölcsesség, tessék.
3: Tényleg? Szívem, ezt most vetted?
4: Nem, ezt évekkel ezelőtt, és úgy volt, hogy addig nem olvashatom el, amíg a Balázs alá nem írja.
1: Ja, hogy akkor ez egy jel, és most kezded az olvasást. Hát. Tehát akkor nem elutasításból nem olvastad el, csak még nem írtam alá.
4: Igen.
1: És ha ma aláírom, akkor ma elkezded olvasni?
4: Akár.
1: Látod? Azt hitted, hazudik, hogy valamilyen minőségbeli oka van, hogy nem olvass el. Nézd a magyar tanárnőt, nézd, keresse egy gyilkos sarokat, amivel le tud mészárolni, nézd. Igazi rohadék, nézd. Átlapozza egy kicsit. Jó, gyerekek, 2010-et írunk, na, szóval azért most már
2: de
1: kezeljük.
2: De miért beszélsz benne az állattartás felelősségéről?
1: Nem én beszélek, az a vendég, aki megszólalt benne. Ő egyébként egy nagyon jó sicsvár, egy nagyon komoly csávó, egy kutyasuttogó, bemegy olyan kutyákhoz,
2: akkor aki... Azért suttogsz a borító, mert te kutya
1: ez
2: vagy?
1: Ez hülye.
3: Gyönyörű párhuzam. Igen.
1: A Pista egyébként nagyon durva dolgokat csinál, őt hívják ki azokhoz a kutyákhoz, hogy hívták ki, akik harapnak, nem lehet őket megszeríteni, úgy, hogy van ki, a ketrecet, bemegy hozzá. Van egy olyan mexikói leszármazottja is egyébként, ugyanezt csinálja. Nem, megfejti a kutyáknak a metakommunikációját, érti, hogy miért támadnak, és a legdurvább kutyákhoz is beküldik őket, és egy perc múlva a kutya az a kezéből eszik.
2: És láttam,
3: munkaközben. Az nem jó.
1: Hát nem úgy a kezéből, én láttam munkaközben őt dolgozni. Még a műsor által ismertük meg egyébként a klasszban.
3: Ez egy interjú kötet.
2: Szerintem igen, az köszönöm. Van, hogy ez a
3: legnagyobbakkal.
2: Ez még akkor született, amikor Balázs nem tudott még nemet mondani. Ez azt az érát őrzi. De hogy a kutyasuttogó, és de nincs kutyád, érted?
1: De nem nekem, tehát ez a könyv nem rólam szól. Ebben megszólaltatok...
2: Ezt azért nehéz elhinni.
1: Ezt megszólaltatok 5-6 olyan embert, aki számomra valamiért, valamilyen témában fontos. De megszólal bennem mondjuk a Domján is, a Domján Laci az agykontrollról mesél hosszan, mert nagyon szeretem az agykontroll, meg nagyon
3: de
1: szeretem
3: várjál,
1: a Domján.
3: De várjál, a kövéres Dubát, te nagyon is nem mondtad.
1: Megszólal benne a Petrezselyem is a Nadis vonalról. Tehát hogy ez egy interjú kötet egyébként, ahol 6-8 olyan ember szólal meg, aki nekem valamiért fontos volt. És van egy ember, akire rábeszéltek, de mindegy, nem érdekel. Jó, mit találtál még? Oké, mit találtál még?
2: Átmegyünk most egy kicsit prózába, jó? Ha valaki folyón átkelőben, hajójával üres csónakba utközik, lehet bármilyen mogorva ember, nem haragszik nagyon.
3: Mi van?
2: De ha a csónakban van ember, rákiált, térjen ki előle.
1: Nem értitek ezt.
2: S még ha nem hallanánk, kiált, majd átkozódik. Csupán mert a csónakban van valaki. Ha a csónakban nem lenne senki, nem kiáltana, nem is haragudna. Ha a csónakodat kiüríted, a világ folyamát keresztezőben senki nincs ellened, senki nem árthat neked.
1: Na igen, de hogy egyébként ennek van mondani valója.
2: A versnek a címe Balázs a buszsávban.
3: Ő ott kiürítette a csónakját.
1: Nem érted, hogy ez mit akar mondani, de nem magyarázom meg, mindegy. Nem
2: fáj
1: érted.
2: Egy kicsit.
1: Nem, imádom, már amikor kezedbe vettem, már láttam, hogy ez jön.
2: De amúgy azt szeretném kérdezni, hogy a csónak az mit, minek, minek gondolt a költő?
1: A személyiségről és az ego működéséről szól ez a vers egyébként.
2: Ami neked ugye egyszerre van.
1: Amilyen a személyiséged, úgy reagálsz a külvilágra. Minél inkább megérted a saját személyiségedet, annál inkább nem fogod sértésnek venni azt, ami körülötte történt, mert tudod, hogy nem rólad szól, nem téged akar bántani. Na jó, kaphatok-e a zserbotokból, kérdezi valaki itt SMS-ben, nagyon szívesen mindent felajánlunk.
2: Nem
1: a
2: tudjuk, hogy zserbó-e amúgy. Sose hidd el, amit mondanak róla.
1: Igen, és a nyári SMS írója is egyébként hiányzott még nekünk, hogy ezt is olvasom. 36 nap, 7 óra, 59 perc, és nyári szünet, gyerekek. Persze, hogy vicc volt a jegy, nekem nem kell semmi, nem azért írok, úgy sincs kimenő, üdv a szegedi csillagból, jött ez nekünk SMS-ben.
3: Írd már alá ezt a könyvet.
1: Mindjárt én is aláírom. A gasztro elutalványt aláíratott benne hátunk, mert úgyse léteznek.
2: Rajzok rád egy Hitler bajszot.
1: Jó, mindenképpen. Hallottátok, mit szigorít az EU ősztől? Vagy gyártól? Nem hallottátok, mi történik? Ki az, aki használ TikTokot, Instagramot, Facebookot, YouTube-ot? Ki?
2: Jó, hát mindenki.
1: Mindenki használ
3: ezeket. Ne emeld már a kezed nyugodtan, hát vállaljuk el.
1: Az van,
2: álljunk bele.
1: Az van, gyerekek, képzeljétek el, hogy 16 év alatt azt akarja már nyártól az EU, hogy a közösségi médiát úgy határozza majd meg, és úgy szabályozza, hogy be kell építeni az applikációnak egy olyan arcfelismerő szoftvert, amivel megmondja, hogy te hány éves vagy, és ha nem vagy 16, nem fogod tudni megnyitni a YouTube-ot, a Facebookot, az Instagramot, tehát a Metát is kötelezni akarják arra, és a TikTokot is. Vagyis mesterséges intelligenciával akarják megvédeni a gyerekek, csak úgy, mint mondjuk skandináv országokban, hogy ne tudja megnyitni ezeket a közösségi oldalakat.
3: Hány olyan sztorit ismerünk, aki 30 éves, érted, és bemegy a dohányboltba, és elkérik a személyét.
2: Na hányat?
3: Hogy? Sokat.
1: Na, de itt pont nem azért, hanem, hogy a gyerekeket megvédje.
3: De hát most ez arra vonatkozott, hogy van, aki idősebbnek néz ki a koránál, van, aki fiatalabbnak, és ha most valaki, érted, betöltötte a 16-ot, de még 14-nek néz ki,
1: akkor az valószínűleg, akkor valószínűleg az AI szerint, igen, ugye nem fog tudni használni közösségi oldalakat, mert ugye a szakértők ugye azt elemzik, hogy milyen hatás van a fiatalokra. Ugye hát erről szakirodalom van tengerni, hogy mennyire tönkreteszi a gyerekeket. És sürgetik az uniós fellépést, vagyis összefog majd Franciaország, Spanyolország, Görögország, Dánia, Németország, és lehet, hogy mi is benne leszünk, ami arról szól, hogy be kell a Metának tenni egy szoftvert, és meg nem nyithatja meg mondjuk egy 12 éves gyerek a YouTube-ot, vagy a Facebookot, vagy a TikTokot. Ez nem feltétlen rossz.
3: Igen, Ausztráliában beszéltünk róla, hogy ott nem lehet 16 alatt.
1: Nem, ott kirakták őket.
3: És tehát, ott van szoftver?
1: Hát nem tudom azt, hogy oldották meg, akkor beszéltünk róla, meg megint szólaltatunk egy szakit. Valamilyen szoftverrel ott is megoldották. Igen, egyébként azóta javult az állapot. Tehát, hogy sokkal jobb kedvűek, jobban vannak, tehát ugye ilyen szakemberek megmondták, hogy ez nem volt egy rossz intézkedés. Hosszú évekig tervezték, meg hosszú évekig csinálták.
3: Jó, próba.
1: Tessék.
3: Hány éves?
1: Ja, hogy most versenyzünk?
3: Hány éves?
1: Jó. Aki
3: hány
1: először éves? Eltalálja pontosan, hogy ki jó. Hány éves, az a másik kettő kérhet valamit, jó?
3: Segíts. Hány éves a mellettem álló fiatal?
2: De most akkor
3: ember.
2: AI vagy, Balázs.
1: Én most AI vagyok. Hát figyelj ide.
2: Szerusz Ferenc.
1: Vanda vagyok. Ő azt mondja, hogy Vanda. 38.
3: 38? Te mit mondasz, Eszter?
1: Tessék, Eszter?
2: Hogy remélem, hogy nem annyi.
3: Jó, mennyi vagy?
5: 44.
1: 44! Jó,
3: tessék! Jó. Tehát, hogyha ezt most megnézed, hogy mondjuk 17 lenne, és te alálőtték kettővel, akkor még két évig nem tiktok.
1: Jó, mutass egy gyereket, tessék! Hozz egy gyereket, hozz ide egy gyereket, tessék! Egy-egy itt van, balra neked, tessék!
3: Jó.
1: Most megmondom, figyelj, AI vagyok, hogy hívnak? Szia!
6: Piros Dóra.
1: Dóra, szia Dóra!
3: Dóra. Ez segítség volt, mert hangos sokat
1: segít. Mi az, hogy a piros a segít szerinted, igen, vagy mi vagy a Dóra?
3: Igen. Nem, hanem a hangja.
1: Ja, mondjál még valamit, Dóra!
6: Szeretem az epret.
1: Dóra, szerintem te 13 vagy.
2: Mi bajod van?
3: Mi van? Te normális
1: vagy? Nem vagyok jó a programozó, én most AI vagyok, ne arra, szarú programoztak. Mi mennyi? Hány éves vagy?
6: 10.
3: De
2: mit mondod? Nagyon jegyezd meg.
1: Hogy hívnak téged?
6: Laura.
1: Szia Laura, mondj egy mondatot nekem, hagyja a hangodat.
2: De most már egy jóslás lett.
6: Szeretem a csokit.
1: Hallod, Eszter?
3: Szereti a csokit.
2: Én vagyok a jövőből.
1: Te vagy a múltból.
2: Vagy a jövőből.
1: Jó, azt mondom neked, hogy 9.
6: 10.
1: Hoppá! Javult az AI. Tehát már jövök föl. De a Eszter tippet, tessék.
3: Tessék,
1: Eszter.
3: Mondd a neved.
7: Marina vagyok.
2: Szia, Marina. Én 6 évesen néztem ki így. Szóval nagyon nehéz ezt tippelni.
1: Na, tessék.
2: Úgyhogy...
1: Tessék, AI csajszínda.
3: Mondjon valamit, egy mondatot, ha segít.
2: Persze.
3: Jó, valamit mondj.
7: Szeretem az iskolát.
2: Szerintem 12.
7: Igen.
3: Ha! Ott az ilyen!
1: Hú, de utálak. Olvasol a könyvemből, és pontosan megmondod, hogy ki mennyi idős. Fú, ezt ünnepeljük meg még egy mondattal.
2: Az étel szállításról.
1: Jöjjenek azért a szállítás előnyei.
2: Nem kezdem el fejtegetni a Star Wars
1: Mit szentem? Jó, ott vannak még jobbra. Te tippelsz, Feri, tessék, te tippelsz.
2: Én akarok még tippelni.
1: Jó, Eszter tippel még, tessék.
3: Mondd a neved.
1: Hogy hívnak?
6: Mia. Szeretem az apukámat.
1: De jó neked.
2: Akkor még nincs.
1: Ezt mindenki nem mondhatja magáról.
2: 14 után elkezdik, nem szeretném.
3: Nem igaz.
1: Igen, még nem vagy kamasz. Kamaszként már haragudnál a szüleidre.
2: Igen, jó? Szerintem.
1: Nem lehet, hogy ezt is betippeled pontosan.
2: Szerintem
1: nem
2: 11
1: lehet.
2: Vagy.
1: 11.
6: 9.
3: Mondd a neved.
6: Csibrik Martin.
1: 9, Martin.
3: 9 éves vagy.
6: Igen.
3: Tessék. Az előbb kérdeztem meg tőle.
1: De megvett engem a Feri, azt mondtam, anya 9-et.
3: Igen, kapsz egy ajándéksomagot, hogyha 9-et.
2: Jó, a kandúr felett a kis kopasz zöld pulcs is, az csak kap, csak elnál.
1: Kopasz zöld pulcs is kandúr, egy gyerek.
3: Ő egy kandúr?
2: Igen, hát egy kandúr, nem
3: mondd
2: kandúr.
3: A neved.
5: Csibrik Krisztián.
1: Te vagy egy Csibrik. Csibrik család megérkezett?
3: Eredeti Csibrik.
2: Na, tessék, te pont tessék. Egy kortalan ember vagy, tehát bárhány éves lehetsz, nézd meg.
1: Mi vagyunk a szoftver, megmondjuk neked, mennyi vagy.
3: Már nem mondd meg, már megmondta.
2: Megmondta de
3: 43, de kevesebbet mondtunk
2: igen,
3: volna.
2: Igen, igen. Nagyon jó az arcápolási igen. Rutinod.
3: Megdicsérlek,
2: szép ok. Skincare. Utasd meg.
1: De akkor tulajdonképpen egyetértünk ezzel, hogy ez legyen, gyerekek. Ó,
2: Feri,
1: tehát ezt szeretjük.
2: Mögötted napszemekben egy zöld pólós fiatalember ott benne a kordonon belül látod, ott megy ott. Na,
3: őt, ja, őt tudjuk mennyi. De nem árulhatjuk el, mert ő is tagadja.
1: 71, de rohadt jól tartja magát, igen. De alapjából nem baj ez, amit bevezetnek. Tehát,
3: nem,
1: ez
3: határozottan
1: vele ugye? Vagyok. Tehát ez nyilván, ha jól elő van készítve, nincs ezzel baj, hogy nem fognak 12 évesen részeket nézni.
2: Igen. Egy nagyon nagyot.
1: Igen.
2: Engem most ki fog tiltani az Instagramom.
1: Ettől ne félj. Nem, ki fognak szolgálni a dohányboltba, és nem fog kitiltani az Instagramot. Tehát, hogy
2: jó,
1: érzem, hogy mivel reménykedsz, de nem fog megtörténni.
2: Hát ebben az esetben
3: akkor
2: csak az irodalom.
3: Most kapsz?
1: Igen. Ha ne, te szemét ne olvasd már a könyvemből. Jó, oké, gyerekek. Jó. Azt mondja, hogy felkészültek közben az evőink egyébként? Megvan a kis csoportosulásuk?
2: Úristen, kimehetek nézni. Én voltam a felbújtó.
1: Te vagy a felbújtó, úgyhogy kimehetsz megnézni. Köszönöm, jó? Szépen. Mert hogy Master Gooddal folytatjuk majd mindjárt tovább, és ott Laci már nagyon féltékenykedik, már nem a mi Lacink, hanem a soproni játékosunk, mert írta, hogy nagyon jókat válogattunk össze, és ott 100 000 forint cash-t adunk a leggyorsabbnak, plusz külön ajándékot, aki megnyeri a malac versenyt. Ugye ezt ígértük.
2: Mi az a malac
3: verseny? A malackozó verseny, hát, aki a legundorítóbb módon eszi a
2: viszlikát. Ja, azt a malac versenynek hívjuk, jó, oké.
1: Okay. Mi lesz azokkal a gyerekekkel, kérdezi valaki SMS-ben, akiknek a kezükben telefonnál esznek, isznak, alszanak, vagy majd megszokják?
3: Igen. Igen, a tapasztalat az, hogyha hivatalos választ akarsz, hogy igen. Ausztráliában egy körülbelül 3 hét telt el, és mindenki megtalálta magának azt a dolgot, amit szívesen csinál.
1: Tehát az valójában lejöttek róla.
3: Igen, igen, ha nem lehetett csinálni, akkor elkezdtél focizni, elkezdtél mit én olvasni, elkezdtél összejárni.
2: Jövő hétfőt konkrétan, hétfőtől.
3: Szerintem is.
1: De hogy akkor megszokták és átalakult a választási szokásuk.
3: Senki nem fog belehalni, egy darabig nem lesz jó.
2: Nem is azt, hogy nem lesz jó, hanem gondolj bele, hogy mekkora anyagi kiesés ez a cégeknek. Mert szerintem az online marketingnek a jelentős többségét a gyerekek csinálják. Tehát, hogy nekik lehet jól eladni dolgokat. Úgyhogy, hát ezt nagyon várom.
1: Na jó, de 12 évesen még nem keresőképes, fizetőképes
2: kerem. Van anyukája.
1: Ja, hogy anyukája van, persze, arra lőnek. Aha, igen.
3: És képzeld el a szülőket, akik már most ebből pánikban vannak, hogy ezután majd foglalkozni kell a gyerekkel.
1: Egyébként igen.
2: Én el is indultam haza.
1: Kérdés, hogy másfajta okostelefont kezdenek használni, vagy leteszik az okostelefont? Tehát ez jó kérdés. Vagy átmennek PC-re, vagy elkezdenek játszani. Nem hiszem, hogy ettől ők olvasni kezdenek, meg kirándulni, meg lemennek a térre focizni. Tehát valószínűleg az okostelefon használat megmarad, csak valamilyen játék felé tereli őket, vagy átkonvertálódik a használat. De nem hiszem, hogy őket kevesebbet okostelefonoznának.
3: Hát az alapvető baj ugye a social nem az, hogy sokat foglalkozol vele. Tehát, hogyha te mondjuk valami játékot játszol napi 3 órán keresztül, meg social-ezel 3 órán keresztül, akkor azt mondják, hogy a játékjátszás még mindig jobb
1: mint
3: az se jó,
1: mint a pörgeted a
3: rilszeket. Így van, mert aha. Ugye a folyamatos stimulálása van az agyadnak, olyan dolgokat kapsz a világból, amik nem igazak, olyan
1: nem is biztos, hogy neked szóló tartalom.
3: Így van, tehát hogy ebből a szempontból szerintem jobb.
2: Aha. Szerintem a kirekesztés miatt nagyon fontos, mert abban szerintem nagyon nagyot lépne elő a világ, hogyha nem lenne ez a fajta online jelenlét a gyerekeknek.
1: Aha, tehát közösségi, egy szociálisabb életük lenne, arra gondolsz.
2: Vagy pedig nem bántanák egymást az online térben, nem lenne.
0: És akkor egy rövid szünet! Anna

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közgyűlést tartottak a komlói polgárőrök. Napközben többfelé számíthatunk még csapadékra. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Megtartotta éves beszámoló közgyűlését a komlói polgárőr egyesület, ahol értékelték az elmúlt év munkáját, elfogadták a pénzügyi beszámolót és az idei terveket. A polgárőrök 2025-ben több mint 4000 órányi szolgálatot teljesítettek Komló közbiztonságáért. A tisztújításon a szervezet ismét Deák Imrét választotta az egyesület elnökének. Május végéig zajlik a rendkívüli középfokú felvételi azok számára, akiket az általános eljárás alatt egyetlen középiskolába sem vettek fel, vagy mégsem szeretnék ott megkezdeni középiskolai tanulmányaikat, ahová felvették őket. Az Eduline tájékoztatása szerint a 6 és 8 év folyamos gimnáziumok között is van olyan, amelyik várja még a felvételizőket. A 8 év folyamos iskolák közül például a pécsi Árpád Fejedelem gimnázium is hirdetett meg üres férőhelyeket. A teljes lista a KIFIR rendszerében böngészhető, a jelentkezés a rendkívüli felvételi során egyénileg történik. Folyamatosan javítja és korszerűsíti az elektromos hálózatot az E.ON. Május 20-án a tervek szerint a Baliget területén zajlik majd karbantartás, a munka áramszünettel jár. A Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság azt közölte, a szolgáltatás kiesés az Abaligeti barlangot és a Denevér múzeumot is érinti, így a két létesítmény szerdán zárva tart. Az utolsó előtti fordulóhoz érkezik a labdarúgó NB3. A PMFC ma idegenben lép pályára. A tabella második helyén álló pécsi csapat délelőtt 11 órakor csap össze a Ferencváros 2-es számú együttesével Budapesten a Népligeti Sportközpontban. A PTE Peac hazai közönség előtt játszik majd délután 5 órakor. Az ellenfél a Balaton Lelle lesz. A magyar közút jelzései szerint aszfaltoznak a 6-os úton Szigetvár után, illetve Kisdobszak közelében. Mind a két helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén június 30-áig. A parkoló jelentős részét emiatt lezárták a forgalom előtt. Siklóson az új körforgalom építése miatt forgalmi rendváltozás érvényes a Zombori utcában és környékén, a közlekedőket táblák irányítják. Ma is folytatódik a felhős idő, bár nyugat-délnyugati irányból már kezdhet felszakadozni a felhőzet. Napközben záporok még kialakulhatnak, a szél is sokfelé élénk lesz, a hőmérséklet maximuma 15 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szevasztok!
1: Hello!
2: Hello, drága Szombathely! Amiden itt mennyien vagyunk, te jó Isten!
1: Rengetegen.
0: Mikor voltunk itt, gyerekek? Ki emlékszik rá? Mert én azt mondtam, hogy négy éve?
2: Négy éve voltunk itt utoljára, tényleg? Négy éve. Akkor azért vagytok ennyien, reménykedtek valamiben. Juliska, hello, jó reggel!
0: Juliska!
2: Új csajunk van, Eszter pihen, Nyuli melegváltásban.
1: Igen.
0: Milyen volt az utazás egyedül?
1: Figyelj, teljesen jó, 2,5 óra alatt leértem. Úgyhogy minden oké volt.
0: Nem le.
2: Két és fél óra?
1: Kérek, igen, ide értem, tehát két és fél óra alatt ide értem.
2: 8 órát ültünk nyerekbe, úgyhogy ahhoz képest a két és fél óra az semmi. Hát figyelj, mi megjártuk Tollát, Baranyát megint. Ferko összerakott egy laza, mennyi? 320 kilométert? Mennyit raktál össze?
0: Nem szórakozni jöttünk.
2: Hát nem, hát persze, ez nem szórakozás.
1: Merre jártok?
0: De itt vagyunk, megnéztük ismét Ausztriát, még mindig szép. Egyébként pont azt mondtam, hogy van itt motoros kolléga, hogy rohadjon meg, már elnézést, hogy fél órára vagytok a csodától. Én ugye Békés megyébe, ha elindulnék bárhova, már órák, napokig mész, mire találsz valami jót.
2: Igen, igen, igen. De itt, hát figyeljetek, átmegyünk a határon, és olyan szerpentinek, olyan hegyek, olyan gyönyörű, persze ez az oldal is gyönyörű. Én motorozás szempontjából valami egészen elképesztő. Úgyhogy 9 óra óta kisebb megállásokkal szigor van. Figyelj, menni kell, indulunk, megyünk. Én minden pillanatban alszom egy 5 percet gyorsan, annyira el vagyok már fáradva. De komoly a brigád, úgyhogy itt tempót kell menni. Egy órával a kitelepülés kezdete előtt estünk be a szállodába, de egy gyors zuhany és...
1: Panaszkodott is, hogy fegyelmezetlenek vagytok.
0: Igen, egy kicsit. Hát van ilyen ebédszünet, érted? Itt programterv van. Mondom, hogy 25 perc. Még látom, ez fekszik a motoron, a másik kakilni kell. Hát mondom, felnőtt férfi, hogy intéz már otthon reggel, érted? Ne hurcápoljuk itt Ausztria szerte a izéket, az óriási adagokat. És akkor beszaladtunk, nem fogjátok kitalálni, természetesen magyar pincér volt ott is, mint mindenütt, minden egyes helyen. Mondta, hogy nagyon finom ételénk van, mondom, 5 rántott húst kussolsz, hozod, az már vége is. Gyerünk!
2: Mire megfújom a levest, állnak fel, hogy megyünk tovább. Tudod, én ott szöszmötölök, próbálom felvenni a tempót. De nincs, figyelj, és egyébként azért fárasztó. Szóval az, hogy persze ülsz egy helybe, de maga a koncentrálás, az, hogy kanyar, kuplunk, kanyar, kettes váltasz, én azért 4-5 óra után már lefőtt a kávé. Szóval,
0: de ügyes vagy, meg kell megint.
1: Igen. De azt hiszem egyébként, hogy a kapcsék hátul, mint a grid girlök, tudod, így állandóan jönnek.
2: Ja, ő, persze, vonulnak.
1: Hát vonulnak teljesen.
2: Persze.
0: A csajok. Viszont a tegnap esténk egy gyerekek, hagyd meséljem el, hogy ezzel is, hát azt a férfit, aki évek óta itt van velünk, viszi a hátán ezt az egész műsort. Még tovább emeljen, elmentünk ugye Erhard úrhoz megenni a szokásos éves spárga.
2: Vacsisszunk, igen.
0: Spárga adagunkat plusz italok, csak ásványvíz. Visszaérünk a hotelba, ott még megbeszéljük, hogy akkor reggel mikor van reggeli, hogy indulunk, mi történik. És megyünk föl, amikor látom, hogy Balázs oda megy a izéhez, a recepciós fiatal emberhez, hogy neki fogalma nincs, hogy hol a kártyája. Úgyhogy adjon már egy belépő kártyát a izébe, a szobába. Mi előre mentünk, mondok, ezt nem várjuk meg, míg lecseszik, hogy már megint elhagyta a kártyát,
2: megint,
0: meg akármicsodát. Fölmentünk, és ott mentünk el a szobája előtt, ami természetesen az elmúlt 6 órában sarkig nyitva, érted?
2: Persze, hát ahogy kell a szállodában. Kitárva, persze. Csak redd a lelke mindennek.
0: És hát Laci, a mi szerkesztőnk, zseniális agyával azonnal mondta Szilárdnak meg nekem, hogy üljünk be a szobába és csukjuk be az ajtót. Úgyhogy beültünk, érted, ki a kis kanapéra, ki a nagy ágyra, én a kis székre, becsuktuk az ajtót, halljuk, hogy motoszkálás zajlik a kintről, na mondom, megérkezett a Balázs, és ott hullafáradtan, ez már olyan 11:30 körül volt, kattan az ár, nyit az elektromozár, kinyitja az ajtót, fia, olyat ugrott a csávó, nem láttál ilyet.
2: Elváltunk, ugye a recepciónök előre mentek, én már saját gondolataim bajoltam. Beültek, és nem mozdultak meg, és mint a szellemek így ültek a szobámban mozdulatlanul. Én még egy félig csukott szem, hogy alva magamon beszél, hogy megyek be, és 3 ember ül az ágyamon, meg a széke. Én annyira megijedtem. És tudod, egyszer lepök, rossz szobában vagy, ezeket nem ismerem, úristen, elnéztem a szobaszámot. Mire lepörgeted, hogy nem ismered őket, ezek a feriek? Miért mozdulatlanok? Meghaltak útközben? Szellemek? Figyelj, annyira megijedtem. Mondom, ti mi az Isten csináltok? Takarodjatok. És mondják, hogy nyitva volt a szobaajtó. És rájöttem, miért hagytam nyitva a szobaajtót. Leteszteltem ma reggel. Azért hagytam nyitva, mert egy ilyen önműködő, záródó szobaajtó van, amit a felén így elengedsz, és elsétálsz, hogy majd bezárodik. De megakadt a padlószőnyekbe alul, és valószínűleg nem zárt be teljesen, ezért 6 órán keresztül furra nyitva a szobám, benne az irataim, a pénzem, a nadrágom, minden. Úgyhogy ott a takarítónők ott nagy bujálkodást rendezhettek.
1: Figyelj,
2: gyere, nyitva van a Balázs szobája, most aztán!
0: Büntessük meg magunkat!
1: Sípasztartót fogok neked adni ajándékba, egyébként azt kell neked rácsatoljuk, és akkor nem hagyod el.
2: Figyelj, mint a kísértetek. És beültek a szobába, én annyira nagyon megijedtem, mint még soha. Üvöltöttem, hogy felugrottam hirtelen, mondott, hogy rohadék, hogy mit csináltak itt a szobámban.
1: A folytatásra vagyok kíváncsi.
2: A folytatás se elvonultak. Csendes. Semmiféle
1: se dolog. Nem.
0: Abban
1: nem.
0: A szobában, Juli, neked se lett volna kedved semmihez. Csendes. Ahogy az kinézett, gyerekek. Ahogy az...
1: Erre ne vegyél mérget.
2: Fél óra alatt olyan kuplerájt pakoltam, hogy az elképesztő. Ott kapunk valami kis levelet, de cuki vagy, aranyos vagy, valami kis levelet szeretnél nekünk odaadni, vagy csak tartod, vagy csak az apukát kér valamit, nem tudom. Valami van, add azt a levelet, kislányokat nem várakoztatunk meg, de cuki vagy.
1: Rajzoltál
2: a Feri bácsinak, ugye?
0: Áj, nagyon kedves vagy, azt mondja, Balázs,

0: virslisek.
1: Gyertek közelebb.
2: Gyere közelebb, gyere közelebb. Az, az van ráírva, hogy gyere rám virsli.
1: Pia, a virslevésünk nagyot megy. Szóval annyira... Annyira egyszerű játék, de tényleg iszonyatosan búcsús játék, de hogy közben imádják a hallgatók. Hát igen. Tegnap a Master Good-os csávó óriásit ment.
0: Ja, aki állandóan bemondja
1: a családosok. Hát, semmit nem, csak annyit tudok mondani, hogy Master Good, ő beépített ember volt. De nagyon nagy forma volt, igen.
2: Tényleg Master Good-osok fölvettétek a csávót? Tehát kapott egy állandó igen. állást?
1: Lackót vigyétek a turné mindenhol magatokkal, mert nagyon nagy forma volt. Mr. Rinna könyvet is hoztatok? Te jó Isten ez! Ekkorát megy ez a sztori itt.
0: Ide is eljutott.
1: Mr. Rinna könyvet tett szegény, te ezért pénzt adtál.
0: És ajándékba kaptad, hát, ha vagy fizettél érte.
1: Igen.
2: Gyere már ide, haver.
1: Nem hallottad azt a szenvedést, amit csináltunk ezzel adásban? Te még ezt meg is vette? Szia!
3: Az apukám azt akarta, hogy ezt írassátok alá.
1: Ó, de jó. Édes, de nem tudta eljönni. Rinával, igen. És elküldött téged?
3: Igen.
1: És hol van?
0: Otthon.
3: Most éppen dolgozik éppen.
0: Nem de ez téged küldött jó. ki. Mennyire jó.
1: És ki küldött ki?
2: Korrekt az öreg. Mi?
1: Igen.
2: De,
1: igen.
2: Megyél, fiam, írasd alá. De aláírjuk. És ha már Mr. Rinna, itt volt nálam az a hölgy, aki igen. elküldte, azt képzétek el, a szombathelyi könyvesboltban, az eladási lista első helyén áll.
0: Nagyon szívesen.
2: A Mr. Rinna könyv, úgyhogy
1: itt Szombathelyen.
2: Hát azt ő innen küldte Szombathelyről a képet, úgyhogy ő volt az, aki ezt beküldte nekem, azt mutattam nektek, hogy első hely, és akkor most ide jött, és a szombathelyi piacról hozott nekünk egy csomó mindent.
1: Jó nagy a baj, de akkor azért, ha ez a könyv itt föl tudta küzdeni magát.
2: A... normális
0: de ez csak is nekünk köszönhető.
1: Persze,
0: hát, viccelj, hát
1: a könyv önmagában tök unalom. Tehát amit próbáltunk belőle csinálni, de mi is már untuk a végén, azért hagytuk abban, mert már nem olvastunk belőle többet, mert mi is megőrültünk. Az unalomtól. Jó, Faternak aláírjuk, jó? Meg van ígérve akkor egy aláírás. Milyen vizetet mondja? Ugyanúgy, mint Rinna, ő is börtönben van, nem? Milyen erőszet van.
0: Azért nincs itt.
1: Igen, azért nincs itt a szombathelyi fegyházban.
2: Mr. Rinna példaképe.
1: 23 éve van, Mr. Rinnát olvassa bent a börtönben. Jó, aláírjuk a pavának, és akkor meg vagyunk. Na.
2: Közben hát megérkezett, na? Itt van, ami kabala emberünk, aki végigköveti a roadshow-t. Hello, Gábor!
1: Szia,
2: Gábor!
4: Madácsi Zsergő, szép délutánt kívánok Szombathelynek!
1: Azt a mindenit! És megint az első sor! Nyugodt út, békés út, megérkeztem, minden oké?
4: Így van, szépen nyugodtan lebuszocskáztam Győrből.
1: Győrből buszoztál ide?
2: Miért kell busszal jönni? Nincs vonat?
4: Most egyszerűbb volt, változatosság.
2: És ugyanolyan, mint a vonat, vagy azért ez jobb?
4: Nem tudom most így igazából. Nyugalmasabb volt, csendes volt.
1: Tök jó, akkor itt
4: két és fél óra alatt ideértünk.
1: Figyelj, kutya van a lábad alatt, úgyhogy ha van motoszkán, ne ijedj meg, jó? Csak szólok, próbálok neked súgni, hogy nem valaki négykézláb mászkál, hanem egy kutya van a lábad.
0: Nem a felisimogat.
1: Nem a felisimogat, hanem egy kutya van a lábadnál, Gábor, csak szólok, mert ugye nem látod, csak jelzem, hogy ott van egy kutya.
4: Egyébként legutóbb, mikor itt voltunk Szombathelyen, akkor esős idő volt itt.
2: Hogy mondja, hogy itt voltunk?
1: De emlékszel, hogy mikor voltunk?
4: Így van.
1: Melyik évben voltunk, Gábor? Segíts.
4: 22-ben, és pont annyira esett az eső itt a sarkon, az egyik kínaiba vennem kellett egy esernyőt.
1: De csinálj, tényleg, és erre így emlékszel?
4: Így van.
1: Féltek, 4 éve nem voltunk itt. Tényleg? Azt így hanyagoltunk benneteket?
0: Szégyen gyalázat.
1: Vannak városok, ahol ilyen ritkán megyünk, olyan kicsi ez az ország. Mi azt hiszük minden, hogy évben, hogy szinte mindenhol megyünk, mert hogy állandóan az, ó, már megint Miskolc, megint Debrecen. De miért maradt ki ez 4 évig nekünk, hogy miért nem jöttünk? Megbántottatok minket utoljára? Vagy nem éreztük jól magunkat?
2: Megdobáltatok?
1: Igen.
2: Baj volt?
0: Talán az értekezleten, mint te mondtad volna, hogy nem, ide nem akarsz jönni, nem?
1: Igen, ezt mondtam, mert nem menjünk Szombathelyre, olyan furák ott az emberek, nem tudom, mindenki csak úgy néz egy irányba, olyan furán nézegettek. Engedjük el Szombathelyre. De azt látod valahogy mégiscsak kikötöttünk. De azért ritka, hogy 4 évig nem megyünk valahova.
2: Igen, meg ez nagy hely vagytok, jó hely vagytok, sokan vagytok. Nem lehet, hogy Laci lefeküdt valakivel, és nem mertünk visszajönni.
1: Laci,
2: tudsz valamit?
1: A stábban történt valami, gyerekek, hogy városban mi nem megyünk vissza, annak nyomósokkal van. Vagy összetörtünk valamit a hotelbe, vagy nem
0: Laci lefeküdt
1: valakivel. Igen, vagy nem fizettünk az étterembe, vagy történt valami stábon belül. Tehát 4 évig nem szoktunk hanyagolni egy város, de akkor most itt vagyunk, ez a lényeg. Jól van? Oké, ott van Lackó is. Szia, Lackó, ő is megért.
2: Igen.
1: Vele kell ám jóba lenni, ő választja játékosokat, úgyhogy őt kell szeretni. Már nem úgy, hanem csak úgy értem, hogy szólni
0: neki. Lehet.
2: És... lehet úgy is.
1: bármi lehet természetesen. Jól van, Gáborkám, örülünk, hogy itt vagy akkor. Jó?
2: Enni, kaptál? Adjunk valamit?
4: Nem, kérek semmit. Legközelebb, ha turnét szerveztek, szóljatok nyugodtan, nálam vezet van, hogy mikor hol voltunk.
1: Ne csak vezeted?
4: Igen.
1: De mi fölírod?
4: Excel táblázatban van írva otthon folyamatosan.
1: De hogy miért? Félsz, hogy ezt egyszer valaki számon kéri? Vagy ez,
4: nem, tehát csak mi? Nem, csak úgy kíváncsiságból, hogy tényleg, hogy nagyjából mikor merre jártam, és akkor úgy vezetem, hogy nagyjából mikor hol voltunk.
2: De ja, rendesen késésekkel, kilométerekkel gondolom.
4: Kilométerrel, igen.
1: Ugyan? Ne csinálj, tehát leírod a kilométert, hogy mennyi volt, hol voltunk.
0: És igen. Az időjárást is valószínűleg.
1: Időjárást is jegyzetelen.
4: Nem, vannak olyan emlékezetes helyek, mint Sopron, Zalaegerszeg, ahol 99%-ban eddig mindig esett az eső.
1: Igen, ezt ugye múltkor is megállapítottuk, tegnap is mondtuk szegény soproniaknak, hogy ha oda megyünk valamire, ott mindig szar idő van. Nem tűnik is, hogy mi az oka.

0: óriási melkunk van ezen a héten egyébként.
1: Persze, hát úgy indult, hogy tegnap elvitte Sopront a szél, így
0: hogy
1: ad fog Sopronba óriási
0: hogy szombaton betettük azt a cikket, hogy valami évszázados eső jön. Ja, ahhoz képest egyébként tök jól megúsztuk.
1: Igen, múlt héten azt olvastuk, hogy egy rekord mennyiségű eső, hogy meg jól választottuk a
2: lúcsorát. Ahhoz képest, gyerekek, ez nagyon tökéletes.
1: Gábor, akkor vizsgáld már meg nekünk, hogy hol voltunk régen, és akkor holnap
3: gyere... Kapaszból tudok mondani kettőt is.
1: Ja, nem gondoltam, hogy ennyire felkészült, vagy gondoltam, adok egy kis házi feladatot, hogy mondd már meg holnapra akkor, hogy mi az a város, ahol régen voltunk, akkor jövőre úgy rakjuk össze, hogy Gábor ajánlásával, mert akkor te vezeted ezeket, mivel csak úgy bökünk a térképen, itt régen voltunk, menjünk. Azt lehet, hogy két éve voltunk, de akkor állíts hát össze például... holnapra nekünk egy ilyen kis prezentációt, jó?
3: Jó, jó? Ha holnap út közben megcsinálom.
1: Jó, de azért most mondhatsz egyet fejbe. Hol voltunk régen?
3: Salgótalján.
1: Hát oda nem ez is akarunk igaz. Menni nagyon.
2: Szegények.
1: Mi ezt sem csináljuk ott. Nem, régen tényleg jártunk, ezért még ott valami téren voltunk, ott ilyen koncsi épület előtt, ilyen borzadványos téren.
2: Ott, hát ott sajnos most csak koncsi épület van.
1: Ja tudom, akkor mondtam, hogy zárják be a hotelt, ahol aludtunk.
2: Ott laktunk így igen, az igen, erdő igen, közepébe, gyönyörű piros műbör garnitúrák voltak, igen. Még 1962-ből. Szerintem még a pártitkár cipője nyoma is rajta volt, ugye?
1: Felfogadatlan durva. Én tudom, mi elkezdtük mások a megszólást, és 20 percig arról értekeztem, hogy azonnal bontsák le a hotelt. Azt hiszem, majdnem lett egy polgári
0: perecsejárásból.
1: Beült és elmondtam, hogy ezt, figyeljetek, gyönyörű helyen van, erdő közepén, óriási hotel, de hogy azonnal rendeljék ki a buldózereket, és bontsák le a hotelt. Piros, piros műbörfotelekbe aludtunk. Ilyen 70-es évek Lenin szobrok között, körülbelül így kell elképzelni a hotelt. És ott mikor voltunk, Gábor? Azt is tudod?
3: Az még 21 volt, ha jól emlékszem. Például Tatabányán is rég voltunk. Hát most olyan rég voltunk Tatabányán, hogy akkor még láttam.
2: Mondjuk ezt, Gábor, az tényleg.
1: Aranyos vagy.
2: Ki ez mér,
1: jó, ugye? Hát igen, akkor még láttalak benneteket. Most már nem.
2: Tatabánya,
1: 21 Tatabánya. Aha,
3: nem, 20, nem, Tatabánya az, 20, az még 20 előtt, az még Covid előtt volt.
1: Covid előtt. Hát tudtuk, attól utána ott már nem érdemes menni, úgyis vége van.
3: Ha van még fél percem, akkor üdvözölném Julit, és személyesen is megköszönöm neki Szegeden a segítséget.
0: Jaj, nagyon szívesen.
1: Várj, most a mi Julinkot mondod, vagy Szegeden van egy Julid, akit esetleg...
3: Nem, Szegeden nincs külön Julim.
1: Juli segített neked valamit?
3: Igen, elvitt a szállásra, és kiszálltunk az autóba, és holnap egyenes másik irányba indultunk el.
0: Nem igaz.
1: De. Csak hagyta, hogy egy kicsit bolyongjál, tudta, hogy nem lát semmit. Menj csak, Gábor, menj arra, rádasba.
3: Nem, utána lestoppoltunk három srácot.
1: Uha, ez egy akkor... extra bizarr történet lesz a végén. Te meg akkor... három srác, meg a Juli.
0: Aztán
1: minden segít.
0: Aztán milyen jó lett.
1: Itt, Juliska, nem mondtad,
0: és itt kezdődik, izgalmas lett.
3: Igen, de erről már nem beszéltem.
0: Az úgy volt, hogy kocsival voltam, igen, én őt kiraktam, és parkolóhelyet kellett találjak.
1: Ott hagytál egy vakembert az útszélén. Te jó Isten, Jézus.
2: Várjál meg, Gábor, mindjárt jövök.
1: Gábor, addig bolyongott a nádasba, kicsit eltéved, beesett.
0: Nem, ott volt másik két ember, akiknek a gondjaira bíztam, hogy vigyázzanak rá.
1: Addig kirabolták Gábor. Két bolgár kamionos volt Szegeden, kirabolták a Gábort, az ott hagyták. Jó, hát ez olyan Julis történet. De megoldódott a végén.
3: Persze, megoldódott minden, úgyhogy nem, mert pont olyan rossz helyen volt a szállás, hogy egyből a villamosinek mellett. Nem, villamos megálló. Igen, mert emlékszem, hogy Juli pont úgy tudott leparkolni, hogy a kocsinak a hátulja kilógott egy kicsit.
0: Igen.
3: És ezért sietett, hogy nehogy gond
1: jó.
3: legyen.
1: Ez tökéletes.
2: Te is be tudsz szállást választani, hogy kilépsz a főbejáraton, az paf!
1: Igen. Jól választott, Gábor.
0: Csücsüle, Gábor. Mindjárt jövök.
3: Igen. Mondják, hogy házhoz jön a villamosnál.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Ezer megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy állatotthon alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
8: Svájci precizitás minden egyes csészében.
9: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
8: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
9: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
8: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
10: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
11: Elszántad magad az első plazmaadásra? Nézzük, hogyan teheted zökkenőmentessé az első látogatást. Először is érdemes időpontot foglalnod, hogy elkerüld a várakozást. A nagy nap előtt aludd ki magad, ne érkezz fáradtan. Fontos, hogy a donációt megelőző 24 órában igyál meg legalább 2-3 liter folyadékot, és ne fogyassz alkoholt. Nagyon fontos, hogy ne érkezz éhgyomorra, a donáció napján is étkezz rendesen, válassz tápláló ételeket. Ne felejtsd otthon az irataidat, a személyt, a lakcímkártyát és a tajkártyát. Érdemes egy jó könyvvel vagy egy lejátszási listával készülni, hiszen az a 45 perc, amíg a gép mellett ülsz, a te időd. Mi biztosítunk számodra wifit, kényelmes székeket és frissítőket, de a legfontosabb a pozitív hozzáállás. Gondolj arra, hogy az a rövid idő, amit nálunk töltesz, valakinek az életben maradást jelentheti. Várunk szeretettel!
10: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
12: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Eva Max után pedig egy másik albán származású szupersztár, Bibi Rexha. Hát ugye úgy tartják, hogy a triumvirátus az így néz ki. Eva Max, Dua Lipa, Bibi Rexha mind albán gyökerekkel rendelkeznek, és hát megfordították a globális pop bizniszt. A mikrofonnál most már kismerti, nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, bármikor játszhatunk Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőkért. Ha ebben az órában szól valamelyik nemzetközi sztárunk igazi mai slágere, Accent, Sugar Daddy, a Tóth Abigaillel közös dal, akkor kell majd hívni minket 10-ként.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Szerus, Petrus János vagyok, a játékra jelentkezik.
0: Kedves János, nem szólt még a dal.
1: Jaj!
0: De jó, hogy játszani szeretnél, mert az azt jelenti, hogy szeretnél velünk bulizni jövő héten.
1: Igen. De látszik, a lányomnak szeretném ezt a jegyet. Én 60 éves vagyok,
0: már
1: nem igazán
0: bulizok.
1: Micsoda? Hát a lábam az igazi.
0: Hát, te még az a korosztály vagy, aki tudja, hogy milyen az igazi parti kultúra.
1: Zenét azt szeretem nagyon, de bulizni nem bírok másokat.
0: Na, figyelj, de nagyon rendes, hogy a lányodra gondoltál, ha hallod Exen dalát, a Sugar Daddy-t, akkor hívjál, oké?
1: Jó, rendben. Köszi!

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy, az eső meg csak esik, és esik. Hát, hogy mi mindent lehet ilyenkor csinálni, viszonylag szűk a lehetőségek tárháza, de Rádió 1-es, aki ma kifejlesztettem egy új sportágat, még nem védettem le a nevét, Ereszt Planking, egyelőre így fogom elnevezni, semmi rosszra nem kell gondolni. Hát az esővizet össze lehet gyűjteni most parádés módon, hogyha nincs otthon profi vízgyűjtőn, kitartunk egy ilyen 5 literes flakont az ereszt alá, és csak zúdul bele a víz, közben egyre keményebb lesz a biceps, meg a válizom, érdemes kipróbálni, és érdemes hívni minket, hogyha felcsendül bármikor ebben az órában Accent és a Sugar Daddy, mert páros belépőt lehet vele nyerni a születésnapi fesztiválunkra. Akkor jöhet, hogy legyünk telefon közelben, és a 10. Rádió 1-es, aki helyesen tudja a szlogenünket, ott lehet jövő vasárnap a születésnapi fesztiválon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 11 előtt járunk egy kicsivel, és hát itt óriási küzdelem folyt a páros belépőkért. Jövő héten lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.
1: Szia, Rita vagyok, játszani szeretnék.
0: Szia, kedves Rita, honnan hallgatsz éppen minket, hol hallgatsz most minket?
1: Mendéről.
0: Mit csinálsz mindeközben?
1: Hát próbálok veletek játszani.
0: És nem nyertél?
1: Reggeli után vagyok, és megmondom, ez szintén nem mindegyik számnak tudom a címét, de meg tudom.
0: Na, figyelj, egy műhelytitkot elárulok. Vannak azért dalok, ahol villámgyorsan csörg a telefon. Az a dal, amit te hallottál, de még nem mondtad ki a címét, az közéjük tartozik, de kérlek, 3, 2, 1, mondd, hogy mit hallottál, ki énekelt, mi szólt?
1: Tóth Abigail, Accent, Tuger Daddy.
0: Nagyon jó vagy. És ráadásul a 10.
1: De jó, köszönöm szépen! Nagyon jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Éljen! Éljen! És ez már csak egy hét. És azt mondják egyébként a meteorológusok, hogy fantasztikusan szép időnk lesz. 26 fok napsütés. Úgyhogy a ruha szettedet ennek megfelelően válasz majd ki. Ne tedd le a telefont. Jó? És felveszik az adataidat. És természetesen játék a következő.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Petra pedig kérdezte tőlem SMS-ben, hogy fogunk-e még játszani ma páros belépőkért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Hát minden órában Petra, a következő órában is felbukka majd egy nemzetközi sztárunk, akivel találkozhatunk személyesen. Ugye ott lesz Cyril, Stanfeld, a Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k, Tóth Abigail. De segítek egy picit, amire nagyon figyelni kell. A következő órában a Stanfeld és a Post Malone lesz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskt. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken. Május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben. Május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a Jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Pünköst váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Merüljetek el a középkor világában, vegyetek részt a kézműves foglalkozáson és fedezzétek fel birtokunkat. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi harmadik színházban továbbra is megtekinthető a 3-1 ágyban, az Örömlányok végnapjai, de színpadon a márványlikör vagy a varázslat utazás csodaországba. Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a Rómeó és Júlia előadást, a Pécsi Balett a Mici Mackót, vagy éppen az Illatszertár előadást. Részletek a színházak honlapján. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
7: Köszönjük!
1: Rádió egy.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió egyet?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Érdekes tény, hogy most Michael Jackson vezeti egyébként a legnagyobb streaming szolgáltatón a globális listát, Justin Biebert és a BTS-t is megelőzi, 43 évvel a Billie Jean megjelenése után, hát természetesen ez az új Michael Jackson filmnek köszönhető. Stigala érkezik és a Riptide.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Ez az üzenet pedig a 0623-111-111-re jött. Szia Márti, karácsonyra üzenünk a bíró fivéreknek, akik ma is 110%-kal nyomják a lakásfelújítást. És még ezzel az üzenetben kitartást, testvéreim. Hát kemények vagytok, bíró fivérek ebben a szakadó esőben. A Wonder

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádió egy csak igazi mai sláger megy. Például Sam Felt, a holland sztár DJ producer, akivel pont egy hét múlva, május 24-én a Budapest Parkban együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és most tőle idézek. Az én munkám az, hogy boldoggá tegyek embereket, és miközben munka közben látom, hogy mosolyognak és jól érzik magukat, hát nekem ennél nem kell több. Hálás vagyok, hogy DJ-ként dolgozhatok, ezt nyilatkozta Sam Felt, aki ott lesz május 24-én a Budapest Parkban. Accent, Swiss Disco, Cyril, a nemzetközi sztárok, és persze érkeznek a Rádió 1-es DJ-k is az After Party-ra, de minden az eseménnyel kapcsolatos info ott van többek közt a weboldalunkon. Sam Felt, Post Malone, ezt azom.
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: 1, csak igazi mai sláger megy napra pontosan egy héttel a Rádió 1 születésnapi fesztivál előtt.
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Alexandra.
0: Alexandra, elcsíptél egy dalt?
1: Igen.
0: Melyik volt az?
1: Sam Felt, Post Malone.
0: Hát ez nagyon könnyen ment.
1: Nagyon váltam.
0: Sokat
1: igen.
0: Próbálkoztál?
1: Ó, rengeteget.
0: Nem nyertél még soha jegyet a Rádió 1
1: születésnapi
0: fesztiválon? De voltál
1: soha.
0: Már?
1: Nem még.
0: Jó, hát ez nagyon izgalmas. Akkor most először lesz ebben élményed. Ki az, akit nagyon-nagyon vársz, akire nagyon kíváncsi vagy?
1: Hát igazából az összes.
0: Nagyon szuper. Képzeld el, hogy te vagy a tizedik!
1: Jaj, de jó, köszönöm!
0: Mondd a szlogen, sikítsd!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na hát akkor engedd meg, hogy gratuláljak életed első.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Rádió 1 születésnapi fesztiváljához kivel fogsz bulizni, ezt eldöntötted már?
1: Hát a kisöcsém már biztos.
0: Jó, ne tedd le a telefont, és akkor megbeszéljük még itt a fontos tudnivalókat. Gratulálok!
1: Jó, köszönöm!
0: Indul nem sokára a Daily Mix, de a játékok folytatódnak, hiszen pontosan, napra pontosan egy hét múlva együtt bulizunk május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Switch Disco, Ella Henderson, React.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este tisztől afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
9: Sokan kérdezik, mi történik az első alkalommal. Nos, az első út a recepcióra vezet, ahol regisztrálunk. Megmérjük a testhőmérsékletedet, a vérnyomásodat és a testsúlyodat, majd kitöltesz egy egészségügyi kérdőívet. Ezután következik a legfontosabb rész, az orvosi vizsgálat. Donorvizsgálónkkal átbeszélitek a korábbi betegségeidet, hogy megbizonyosodjunk róla, a plazmodásra alkalmas vagy, és teljesen biztonságos számodra. Ha mindent rendben találunk, leveszünk egy kis vérmintát laboratóriumi elemzésre, ahol többek között fertőző betegségeket is szűrünk. Ez egy ingyenes, komplex egészségügyi kontroll neked, amiért máskor sokat kellene fizetned. Amennyiben a labor eredményeid is negatívak, amelynek kiértékelése egy hetet vesz igénybe, hivatalosan is alkalmas donorrá válsz, és egy újabb időpontban megkezdheted az első plazmaadásodat. Nálunk az egészséged a legelső, ezért folyamatainkat a maximális odafigyelés jellemzi.
8: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházban Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
10: Svájci precizitás minden egyes csészében.
11: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
10: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
11: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
10: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
12: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
2: Reklámot hallottál.
13: 2026. május 17-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Mohács a Rádió 1-en.
1: Hírtér Mohács a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
13: A klímaváltozás miatt egyre nehezebb feladat az erdők megújítása, különösen Magyarország legdélibb vidékén, a mecseki területeken. A Mecsekerdő ZRT ezért a hagyományos ültetési módszerek mellett már burkolt gyökérzetű, konténeres csemetékkel is dolgozik, hogy ellenállóbb, változatosabb erdők nőhessenek fel a jövőben, számol be róla a társaság a hivatalos honlapján. Az aszályos időszakok, a tartós hőség és a fokozott vízvesztés ma már minden fafajt próbára tesz. A mecsekben azonban különösen a bükkösök érzékenyek ezekre a változásokra. A Mecsekerdő ZRT ezért azon dolgozik, hogy az idős bükkösök helyén fokozatosan olyan új erdők jöjjenek létre, melyek fajgazdagabbak, elegyesebbek és jobban alkalmazkodnak a szárazabb éghajlati viszonyokhoz. A természetes újulatot a termőhelyi adottságokhoz igazodva kocsánytalan tölggyel, csertölggyel és molyhos tölggyel egészítik ki. A cél olyan erdőtársulások kialakítása, melyek a jövőben ellenállóbbak lehetnek a szélsőséges időjárási helyzetekkel szemben. A mecsekerdő korábban elsősorban szabad gyökerű csemetékkel dolgozott, melyeket jellemzően ékásóval ültettek el. Az utóbbi évek tapasztalatai azonban azt mutatták, hogy a gyengébb adottságú szárazabb területeken ezek közül sok nem maradt meg megfelelő arányban. Ezért a szakemberek az idei évtől egy új megoldást is alkalmaznak, a burkolt gyökérzetű konténeres csemeték telepítését. Ezeket előkészített ültetőhelyre, gyökereiket körülvevő földdel együtt ültetik el. A jó szerkezetű ültetőközeg és az átszőtt gyökérlabda nagyobb biztonságot, stabilabb indulást és jobb túlélési esélyt adhat a fiatal növényeknek, különösen az aszályra hajlamos területeken. Különösen nagy jelentősége van annak, hogy 2024 őszén sikerült elegendő mennyiségű makkot gyűjteni a Kelet-Mecsek idős erdeiben, 100 éves kocsánytalan tölgyek alól. Az így begyűjtött helyi szaporítóanyagból tavaly tavasszal kerültek makvetések a konténerekbe, ezekből mára erős, egészséges csemeték fejlődtek. A helyi eredetű anyag visszajuttatása az erdőbe nem csak szakmailag fontos, hanem a tájhoz alkalmazkodott állományok kialakítását is segíti. A szárazabb területeken a mecsekerdő molyhos tölggyel és csertölggyel is pótolja az állományokat, a csemeték környezetét pedig mulccsal védi, hogy a talaj minél tovább megőrizze nedvességét. A most alkalmazott új módszerek eredményességéről nyár végén már pontosabb kép rajzolódhat ki. Ekkor derül majd ki, hogy a konténeres, burkolt gyökérzetű csemeték milyen arányban maradnak meg, és mennyiben járulhatnak hozzá a mecsek jövő erdeinek sikeres megújításához. Folytatódik a Budapest-Pécs fővonalon tavaly megkezdett lassú jelfelszámolási program. Ezért május 26-ától június 23-áig pótlóbuszok járnak majd a pécsi fővonal egyes szakaszain, közölte a MÁV Inform. Mint írták, a május 26-án kezdődő pályakizárással járó munkálatokat úgy időzítették, hogy csak a vakáció negyedik napjáig tartsanak, így a Fishing on Orfű fesztiválra már végig vonattal utazhatnak a látogatók. Az egy hónaposra tervezett vágányzár ideje alatt a pécsi és kaposvári Intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatok helyett június 10-éig itt ugyancsak pótlóbuszok járnak. A munkálatok következő szakaszában azonban már csak rövidebb útvonalon, Simontornya és Dombóvár között kell majd pótlóbusszal utazniuk az S40-es járatok utasainak. Az IC-k helyett ekkor is végig pótlóbuszok közlekednek majd a Sárbogárd és Dombóvár közötti szakaszon. A pénteki és vasárnapi Budapest és Pécs közötti tenkes expresszek a vágányzár idején átmenetileg nem közlekednek. Az átszállások és a hosszabb közúti menetidő miatt a Kelenföldről induló pécsi és kaposvári Intercity-k 40 perccel korábban indulnak, illetve oda ennyivel később érkeznek meg. A hosszabb eljutási idő miatt egyes viszonylatokon érdemesebb eltérni a megszokottól, és alternatív útvonalat vagy éppen buszos utazást választani, írták. Budapest és Pécs között az átszállás nélküli eljutást volánjáratokkal is biztosítják a vágányzár ideje alatt. Ezért irányonként napi 3 új 11.35-ös expresszbusz is indul majd a Népligetből, illetve a pécsi buszállomásról. Azt kérték, az utazások megtervezéséhez az utazók továbbra is használják a MÁV Plusz alkalmazást. A május 26-ától június 23-áig tervezett karbantartás során 7 szakaszon a MÁV saját forrásából mintegy 1,1 milliárd forint értékben érdemi beavatkozásokat végeznek majd, melyek révén sebességkorlátozást szüntetnek meg, illetve csökkentik a meghibásodások lehetőségét is. A magyar turisták Horvátországban idén-nyáron is jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, jellemzően apartmant. Leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt. A legtöbb magyar vendég a Kvarner-öbölbe, a Dalmácia-Zadar és az Isztria régióba utazik, közölte a szállás.hu az MTI-vel. A szakportál előfoglalási adatai alapján a főszezonban Vír, Crikvenica és Starigrad a magyar vendégek kedvence, ha horvátországi nyaralásról van szó. Ismertették, hogy az oldalon minden harmadik horvát foglalás a Kvarner-öböl térségébe, 29%-uk a Dalmácia-Zadar régióba, 15%-uk az Isztriára, 13%-uk pedig a Dalmácia-Split régióba szól. A többi horvát régió részesedése együtt 9%. A foglalások közel egyharmada egy hétre szól. Ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg 4 éjszakás utat az összes foglalás 13%-át teszik ki. A rövidebb 3 napos kikapcsolódások és a hosszabb 8 éjszakás utazások már ritkábbak. A vendéglétszámot tekintve a 4 fős foglalások a leggyakoribbak, amelyek az összes foglalás 30%-át teszik ki. A kisebb létszámok közül a 2 fős utazások 19, a 3 fős foglalások 18%-ban képviseltetik magukat a statisztikákban. A tájékoztatás szerint a főszezonra szóló horvát foglalások 35%-a 370 ezer forint feletti kosárérték kategóriába esik. 28%-uk 170 és 270 ezer forint közötti, 23%-uk 270 és 370 ezer forint között van. 170 ezer forint alatti kosárérték kategóriába az előfoglalások 14%-a esik. A magyar utazók szállásfoglalási szokásait a magánszállások iránti erős preferencia jellemzi Horvátországban. 10-ből majdnem 8 vendég apartmant választ a horvátországi pihenéshez, ami még a tavalyi kimagasló arányt is felülmúlja. Ezzel szemben a szállodai elhelyezés jóval kisebb hányadot képvisel a piacon. A hotelekbe szóló foglalások aránya 14%. Ez volt a Hírtér Mohács, a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 93.8 Rádió

0: Hírek a megyéből, közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Mohácsi Mozaika Rádió 1-en.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláker megy. Kellemes hétvégét, szép napot, ma 2026. május 17-e vasárnap van, délután 4:01. A következő másfél órában friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Mohácsi Mozaik, a mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden, Mohácstól nem messze, Baranya Borvidék legizgalmasabb gasztrofalujában készülnek egy nyitott pince bulival. A palkonyai nyitott pincék sorozat május 23-án és 24-én várja az érdeklődőket. Könnyű zenei koncertek, borkóstoló, gasztronómiai élmények, hozzuk a részleteket, a szervezővel beszélgetek. Foglalkozunk egy kicsit a buddhizmussal is, amely Baranyában is sokak által követett világnézet és vallás. Nem meglepő, hogy ehhez kapcsolódó programokat is szerveznek. Nem sokára egy filmvetítés és egy közönség találkozó lesz ebben a témában. Erről is hallhatunk a műsorban. Kiemelten foglalkozunk a Meixner Ildikó egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyel, hiszen a napokban jótékonysági bált tartottak, hamarosan pedig indul a Meixner 7. Mohácsról és térségéből, illetve a régióból érkeznek óvodások, diákok, a Mohácsi intézmény főigazgatójával beszélgetek, és ismét különleges fotókiállítást láthatunk majd Baranya vármegyében. Shrek Mo fotoművész munkái kerülnek terítékre, ezzel kapcsolatban egy egyetemi tanár, a kiállítás kurátora mesél majd. Ennyit előjáróban, kezdődik a Mohácsi Mozaik.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, nem messze Mohácstól, a Baranyai Borvidék legizgalmasabb gasztrofaluja készül egy különleges hétvégével, nyitott pince sorral. Most tartják majd a palkonyai nyitott pincék sorozatot május 23-án és 24-én. Palkonyán lesznek könnyű zenei koncertek, borkóstolók, gasztronómiai élmények, színházi és irodalmi programok, kézműves foglalkozások, kézműves vásár. Hozzuk a részleteket. A pünkösdi nyitott pincék főszervezője Mokos Balázs a vonalban.
1: Hát igazából ez már egy nagyon régi hagyomány itt nálunk Palkonyán, hogy a pünkösdi hétvégén a pincék kinyitják a kapuikat, és borokat kínálnak az ide látogatóknak. Ez lesz ugyebár a 32. ilyen alkalmunk, úgyhogy tényleg azt mondhatom, hogy ez egy generációkon átívelő gasztronómiai és kulturális program. Ugye azért elég sokat fejlődött ez a rendezvény, az első alkalommal még csak az elmondások alapján 70-80-an vettek rajta részt, most azért ezen a hétvégén több ezer embert várunk ide Palkonyára a pincesorra, és nem csak a borokkal, hanem gasztronómiai kínálattal, nagyon színes palettával készülünk, hogy a helyi éttermeink és gasztrokitelepülőink is lesznek, kézműves vásárral, gyerekprogramokkal, és természetesen szuper zenei koncertekkel is készülünk. Az idei évben a Moriones és a Groove House a két kiemelt föllépünk.
0: Látom, hogy a gyerekeknek lesz program, külön kiállítás lesz, itt tényleg egy egésznapos családi bulira kell gondolni.
1: Igen, itt próbálunk azért mindenféle kulturális ágat megmozgatni, bemutatni, úgyhogy lesz az idei évben kiállítás, versfelolvasás, úgyhogy tényleg elég sokrétű, és elsődlegesen a vasárnapi napon fogunk a gyerekekre fókuszálni, hiszen zengedező koncerttel, gyerekfoglalkozással, táncházzal fogjuk őket várni, úgyhogy tényleg a pünkösd vasárnap az főleg a gyerekekről fog szólni.
0: Ilyenkor az egész település megmozdul, nyüzsögnek ott az emberek, és két helyszín van, ha jól látom, amit viszont ki lehet emelni, ez a Malompark, illetve a Faluház.
1: Igen, tehát a kulturális programok tekintetében ugye a kiállítások és a kulturális programoknak egy része a Faluházban kap helyet, illetve hát a Malomparkban kap helyet a zenei színpadunk, úgyhogy itt fog fellépni, ugye, ahogy korábban említettem, a Moriones, Groove House, Meszka, Szabies, Bohemian Brassband, 7-8-ad, úgyhogy őket várjuk itt a Malomparki színpadnál. Ugye egészen a két helyszín között pedig egy közel 30 kitelepülővel egy kézműves vásárban vehetünk részt, illetve hát azért azt is érdemes megemlíteni, hogy összesen 11 hivatalos helyszín, pince, étterem lesz nyitva, és közel 10 gasztrokiterepülő lesz még pluszban a rendezvénye, úgyhogy tényleg szinte biztos, hogy nem maradunk se program, se bor, és se finom ételek nélkül, úgyhogy tényleg érdemes Palkonya felé venni az irányt.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, Mokos Balázs a vendégem, a pünkösdi nyitott pincék főszervező.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Témánk továbbra is egy különleges gasztro rendezvény. Május 23-án és 24-én tartják a Palkonyai Nyitott Pincék sorozatot. Rengeteg külön koncert, borkostoló, gasztronómiai élmény, színházi irodalmi esemény várja az érdeklődőket. Erről beszélgetünk Mokos Balázs a vonalban, a Pünkösdi Nyitott Pincék főszervezője. Miért pont május végén tartjátok mindezt? Köthető esetleg ehhez egy konkrét esemény? Gondolok itt a pincészetekre.
1: Ilyenkor azért már nagyon jó hangulatát és szép világát mutatja egyrészt a villányi borvidék, illetve hát a pince soron is már kizöldül a táj, egyre melegebb van, és egyre jól lesőbben lehet igazából eljönni és borozni, meglátogatni ezt a gyönyörű szép települést. Ugye maga már a helyszín is nagyon különleges, egy közel 200 éves, ötszintes pince soron valósul meg ez a rendezvény, ami igazán festői környezetet teremt ennek az egész rendezvénynek, úgyhogy tényleg egy, azt szokták mondani, hogy Palkonyának azért hangulata van, és egy külön lüktetése van, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes személyesen is megtapasztalni, hogy milyen is ez a Pünkösdi Nyitott Pincék fesztivál forgatag itt nálunk Palkonyán.
0: Ha már gasztro rendezvény, akkor milyen különleges ételek lesznek, vagy mit mondanak a pincészetek, a borászok, milyen most a termés?
1: Én úgy látom, hogy egyébként jó évünk lesz így borászati szempontból. Most azért még az elején járunk, vártuk nagyon a csapadékot, viszont ezen a hétvégén, ha jól látjuk, akkor a pünkösdi hétvégén csodaszép időnk lesz, úgyhogy tényleg érdemes kilátogatni hozzánk. Azért még egy pár fontos információt még azért megosztanék. Első alkalommal egyébként azt, hogy már pénteken is lesznek nyitva tartó helyszínek, lesz egy nulladik ingyenes napunk, ahol például Bréda, Bia, illetve különböző DJ-k fognak fellépni, ami nagyon fontos majd, hogy a jövő heti hétvégén forgalomkorlátozás lesz, tehát az teljes falu le lesz zárva, nem lehet majd autóval áthajtani a településen, úgyhogy ezekkel kapcsolatos információkat és parkjelölt parkolókat, forgalomkorlátozást, ezt mindenkit kérjük, hogy tekintse el. Érdemes vonattal közlekedni, vonattal érkezni hozzánk, erősített vonatjáratok lesznek, külön buszjáratok is indulnak egyébként a rendezvényre, illetve vissza Pécs, Harkány és Villány Siklós irányába is lesznek plusz vonatok.
0: Érdemes meglesni a részleteket a neten, a honlapon. Pünkösdi Nyitott Pincék nem sokára, május 23-án és 24-én fogják megtartani a Baranyai Borvidék egyik legizgalmasabb gasztrofalujának rendezvényét. Erről volt szó. Mokos Balázs volt a vendégem. A Pünkösdi Nyitott Pincék főszervezőjét hallottuk itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Foglalkozunk egy kicsit a buddhizmussal, amely Baranyában is sokak által követett világnézet és vallás. Nem meglepő, hogy ehhez kapcsolódó programokat is szerveznek, ilyen például a Találkozás a Buddhával című film különleges premier előtti vetítése, ami május 21-én várja a közönséget a megyeszékhelyen. Közönség találkozóval egybekötött program, ahol vendégként Köszegi Zsuzsa producer asszisztenstől kérdezhetünk, akivel személyesen is lehet majd beszélni a film hátteréről, inspirációjáról és üzenetéről. Érdekesen hangzik, én viszont a film rendezőjét is kérdezhetem. Vonalban György Kessler Márta, rendező-producer. Hogy indult mindez?
1: Tulajdonképpen ez a második filmem. Az első film a Hanna buddhizmus útja nyugatra. Ez volt az első dokumentumfilm, amivel végül is a világon körbeutaztam fesztiválokon és vetítéseken, különböző kontinenseken és országokban. És ezeken az utakon nagyon többször följött az a kérdés, ki a karmapa, ki a olenidál, mit lehet róla még többet tudni, mi történt velem, miután meghalt a Hanna, mi ez a tibeti buddhizmus. Tehát ez egy olyan erős érdeklődést tapasztaltam, hogy ezután tényleg így összeültünk a csapattal, és azt mondtuk, hogy érdemes lenne valamit összerakni, ami több háttérinformációt és történeteket mutatna ezekről az emberekről, a 16. karmapáról, a Tibet első tudatos inkarnált lámájáról, és Olenidáról, aki buddhizmust a feleségével nyugatra hozta. Nyilvánvaló, hogy a buddhista közösség, a gyémántos buddhista közösségnek nagyon fontos ez az egész téma, és ezért is van az, hogy nyilvánvaló mindenki erről beszél, és nagyon izgalmasnak tartja, pláne azok, akik látták a filmet már.
0: Igen, ugye a Gyémánt út buddhista meditációs központ Pécshez köthető. Mondja csak, a film kiknek szól, azoknak, akik ismerkednének ezzel a világgal, vagy akik már jó ideje benne vannak?
1: Szerintem ez a film mindenkinek szól. Nekem az a tapasztalatom, most tényleg a világon mutattuk mindenütt, Amerikába, Dél-Amerikába, Közép-Amerikába, Latin-Amerikába, Európába, Ázsiába volt, Ausztráliába, tehát ezek ilyen

0: dinamizmus, bátorság, a tudatszabad természete, mindenki talál valamit, ami érdekli, vagy ami kérdőjeleket hoz fel benne.
1: Érdekesen hangzik. Mondja csak, ön szerint Baranyában mennyire él erősen a buddhizmus?
0: Szerintem Magyarországon általában jelen van. Én azt gondolom, hogy talán ez oda megy vissza, hogy Körösi Csoma Sándor volt az, aki az első tibeti magyar szótárt írta, ami egy elég világtörténelmi híresség, ez egy nagyon nagy dolog, akkoriban bejutott a tibetiekhez, akikhez nem lehetett bejutni, és tényleg egy történelmi személy volt, és lehet, hogy emiatt is egy szorosabb kapcsolatba került a magyar nép a buddhizmussal, és később nagyon sok mindenki, tehát több magyar különböző úton, módon kapcsolódott, tehát szerintem ez a szabad gondolkodás egy eléggé közel áll sok magyarhoz, én ezt úgy tapasztalom.
1: Más is felteheti a kérdéseit, majd május 21-én akkor tartanak egy filmvetítéssel egybekötött közönség találkozót.
0: Hát lesz a filmvetítés, én sajnos nem tudok menni, mert egy közeli családtagom nagyon-nagyon beteg, tehát több mint beteg, és viszont a egyik filmtím egyik tagja ott lesz, aki képviselni fog, aki szintén részt vett az egész film összeállításában és Magyarországon a terjesztésében, és ismeri a történetet nagyon jól. Kőszegi Zsuzsa, aki világot járt személyiség szintén, és nagyon jól ismeri a film szereplőit, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fog képviselni a filmet. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok menni, de sajnos ilyen van az életben. Kívánom, hogy mindenki, aki megnézi a filmet, remélem, hogy talál valamit, ami inspirálja, vagy ami valamilyen elgondolkoztatja, vagy reflektálni tud. És itt nem is arról szól, hogy az ember buddhizmus felé érdeklődjön, de hogyha bármi érdekes dolgot az ember megtanul, megismer, és elgondolkoztatja, akkor remélem, hogy valamilyen szinten megkaszakítja az életet.
1: Legyen így. Nagyon szépen köszönjük az infokat, részleteket. Pécsen lesz tehát a közönség találkozó és a filmvetítés május 21-én az Uránia moziban. Köszönjük a részleteket, a rendező producert, György Kessler Mártát hallottuk itt a Rádió 1-en. 24.

0: rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hozom a programajánlatokat, aztán folytatódik a Mohácsi Mozaik magazin műsor, ami pedig a slágereket illeti hivaton Norma G. Martin és Harry PFR közös az élen. Pár perc és zenélünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Figyelem, strandrajongók! Május 21-től újra nyit a Harkányi Strand. Csobbanás, napozás, élmények minden korosztálynak. Csak rád vár! Kapd elő a fürdőruhát és indítsd a nyarat Harkányban. Harkányi gyógy és strandfürdő, ahol a nyár életre kell.
4: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
6: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
6: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
7: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
8: Ma végig kísérünk a konkrét folyamaton. Mi történik, amikor már a donációs ágyon fekszel? Miután asszisztenseink kényelembe helyeztek, egy steril, egyszer használatos tű segítségével összekötnek a plazmaferezis készülékkel. Ne ijedj meg, ez nem fájdalmasabb egy sima vérvételnél. A gép szakaszosan dolgozik. Először levesz egy kevés vért, egy centrifugában szétválasztja tőle a plazmát, majd a számodra fontos alakos elemeket, a vörös vértesteket és a vérlemezkéket azonnal vissza is juttatja a szervezetedbe. Ez a ciklus többször ismétlődik, amíg el nem érjük a testsúlyodhoz mérten meghatározott gyűjtött plazma mennyiséget. Közben te csak pihensz, olvasol, vagy beszélgetsz a többi donorral. A folyamat végén sóoldat infúziót is kapsz, hogy pótoljuk az elveszített folyadékot, így a szervezeted regenerálódása már abban a pillanatban megkezdődik. Az egész alig egy órát vesz igénybe, de a hatása felbecsülhetetlen.
7: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház a Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban, tartalmas előadások meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály központban és az ismert jegypénztárakban. Pünkösd váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Merüljetek el a középkor világában, vegyetek részt a kézműves foglalkozáson és fedezzétek fel birtokunkat. Részletek élménybirtok.hu. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi harmadik színházban továbbra is megtekinthető a 3-an 1 ágyban, az Örömlányok végnapjai, de színpadon a Márványlikör vagy a Varázslat utazás Csodaországba. Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a Rómeó és Júlia előadást, a Pécsi Balett a Mici Mackót, vagy éppen az Illatszertár előadás. Részletek a színházak honlapján.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93.8
1: Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kiemelten foglalkozunk a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel, hiszen a napokban jótékonysági bált tartottak, hamarosan pedig kezdetét veszi a Meixner hét. Mohácsról és térségéből, illetve a régióból érkezett óvodások, diákok részvételével a tanulásban és az értelmileg akadályozott, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek különböző versenyét tartja meg ilyenkor az intézmény. A programba bekapcsolódnak külsősök és a város általános iskolái is. Hozzuk a részleteket. Tótné Sibelhut Lívia, a Meixner Ildikó egymi főigazgatója.
1: Köszöntöm a Rádió egy hallgatóit, és köszönöm szépen, hogy bemutathatom a Meixner Ildikó egymit, és hát beszélhetek a következő heti programsorozatunkról. Elsőként akkor az intézményről szeretnék itt dióhéjban mondani néhány gondolatot. A Meixner Ildikó egymi egy gyógypedagógiai módszertani intézmény, amely elsősorban intellektuális képességzavarral, tehát tanulásban is értelmileg akadályozott gyermekekkel foglalkozik, illetve autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek ellátását végezzük. A sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvodai ellátását biztosítja az intézményünk, valamint az általános iskolai nevelését, oktatását, de van középfokú iskolai oktatás is az intézményben, szakiskola és készségfejlesztő szakiskolai képzést tudunk a sajátos nevelési igényű gyermekek számára biztosítani, illetve egy nagy területünk még a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelés oktatása. Ezeket a feladatokat a Mohácsi Székhely Intézményben és emellett két telephelyen, a Bói és a Boriádi telephelyünkön végezzük, illetve van még egy tagintézményünk Siklóson, a siklósi tagintézményhez is kapcsolódik még egy másik telephely is, ez pedig Harkányban van. Az intézményünk másik nagy feladata, hogy gyógypedagógiai módszertani központként nem csak azokat a gyerekeket látja el, akik itt az intézményben vannak, hanem szakmai segítséget nyújt a többségi óvodák és általános iskolák, középiskolák részére. Utazó gyógypedagógiai hálózatot működtetünk a Mohácsi, Bói és a Siklósi térségben, és a teljes ellátott létszámunk, tehát az intézményen belül ez 306 gyermeknek, eseri gyermeknek az ellátásáról gondoskodunk, utazó ellátás keretében pedig 330 fölötti a létszámunk. Hát a névadónkról szeretnék még mondani néhány gondolatot. 2010-ben vette föl az intézményünk Meixner Ildikó nevét. Meixner Ildikó gyógypedagógus, pszichológus és pszichológiai szakpszichológus volt, és ami nagyon fontos, hogy az ő nevéhez fűződik a Meixner módszer, amely egy diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer. Miután mi 2010-ben felvettük Ildikó néni nevét, ezután került be az intézmény éves munkatervébe, programjai közé a Meixner napnak a megszervezése, akkor ez még csak egy napra vonatkozott. Májusban volt általában egy olyan nap, amely az olvasásról, a szövegértésről szólt, illetve az szövegértéssel, nyelvi feladatokkal, mesefeldolgozással kapcsolatos játékos feladatokat végeztek ilyenkor a gyerekek. Ez mindig egy ilyen projekt nap volt, amely évről évre nagyon nagy sikert aratott, nagyon szerették a gyerekek, ezért így a diák önkormányzat mindig kérte, hogy ez kerüljön be az éves munkatervbe. Ahogy az integrált oktatás egyre ugye bővült, és egyre több gyermek került integrált oktatásba a közoktatásban, úgy a mi intézményünk feladatai is jelentősen változtak. Egyre nagyobb szerepe lett az elmúlt években az utazó gyógypedagógiai ellátásnak, és mint módszertani központ nagyon fontos feladatunk lett az, hogy a térség óvodáit, általános iskoláit, középiskoláit szakmailag is támogassuk. És ezzel változott tulajdonképpen a Meixner hét programja is, mert egyre több olyan programot valósítottunk meg, illetve terveztünk, amelynek célja tulajdonképpen az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulóknak a támogatása, az ő esélyeik növelése, illetve a tehetséggondozás lehetőségeit szerettük volna felajánlani azoknak a gyermekeknek is, akik általános iskolákban, középiskolákban, illetve SNI tanulóként kapnak ellátást, utazó gyógypedagógiai ellátást, és olyan versenyeket kezdtünk el szervezni, amelyben ő nekik is lehetőségük volt bemutatni a tehetségüket. Így bővült évek, az évek során tulajdonképpen a Meixner napból egy hetes program alakult ki, programsorozat, amelyben énekverseny, sportverseny, illetve rajzverseny is helyet kapott már.
0: A Meixner hét a fő témánk, jövő héten ugyanis Mohácson megtartják a rendezvényt. A Meixner Ildikó Egymi főigazgatójától, Tótné Sibelhut Líviától halljuk a részleteket, hamarosan folytatjuk.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Továbbra is a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel foglalkozunk, hiszen a következő héten tartják meg a Meixner hetet. Számos programmal készülnek, ezek részleteiről pedig a főigazgatót halljuk, Tóth Nisibelhut Lívia a vendégem.
1: A következő héten kerül sor nálunk a Meixner hét programjaira. Minden évben egyébként a május időszak az, amikor mi ezt így betervezzük, és ebben az évben nagyon széles ugye a programkínálatunk. Az idén megrendezésre kerül a Kicsik ezek nagy csodák gyermekrajzpályázat, amely, ahogy említettem, Mohácsból és Siklósi járás általános iskoláiból várja a rajzolni szerető gyermekek alkotásait. A pályázatot két témában írtuk ki, kapcsolódni szerettünk volna a Mohács 500 programhoz, és ezért az egyik téma az Egy napom 1526-ban elnevezést kapta. Itt arra biztatjuk a gyerekeket, hogy utazzanak vissza az időbe 500 évet, és képzeljék el, hogy milyen lehetett annak idején gyermeknek lenni. Ezt elsősorban felsős tagozatos gyerekek számára ajánljuk, ezt a témát, illetve a másik téma pedig az Élet a Duna mentén, ahol olyan alkotásokat várunk, amelyben ugye a Duna, mint az embereket, tájakat, országokat összekötő folyó jelenik meg, és ezt a két témát ajánlottuk fel a gyermekeknek. Ebben a rajzpályázatban három kategóriába kerül majd sor minősítések kiosztására, arany, ezüst és bronz minősítéseket fognak kapni a gyermekek. 48 pályamunka érkezett, 17 iskolából és a saját iskolánkból is nagyon sok gyermek készített rajzot, és a következő héten, hétfőn 18-án 3:30-kor a Mohácsi János Városi Könyvtárba kerül sor a rajzpályázat eredményhirdetésére, és ezt követően még 3 héten keresztül lehet majd megtekinteni a rajzokból készült kiállítást. A keddi nap az minden Meixner héten a sport vetélkedőké, és itt a Kapkod a lábad játékos sportverseny megszervezésére kerül sor. Ezt a sporteseményt, ezt egyben egy emlékversenyként is évről évre megrendezzük. Egy régi kedves kolléganőnk, Faludi Józsefné emlékére szervezzük meg ezt a versenyt, az ő elhivatott testnevelői munkájátnak szeretnénk emléket állítani, és minden évben a város általános iskoláiból várunk csapatokat. Ezúttal is 5 csapat fog egymással megküzdeni. Ezek a versenyek sorversenyek, nagyon jó hangulatban telnek, és a csapat, minden csapatban 8 fő alsótagozatos gyermek versenyez, és egy vándorserleg a győztes csapatnak a jutalma. Úgyhogy nagyon jó hangulatú verseny szokott lenni ez minden évben. Úgyhogy kapkodják a gyermekek a lábukat, és nagyon jó hangulatban versenyeznek, mozognak, töltik el ezt a délutánt. A szerdai napon évről évre az éneki a főszerep. 15. alkalommal szervezzük meg a Tavaszi Szél népdaléneklési versenyünket. Ez ebben az évben is a Mohácsi Ifjúsági Centrumban fog 20-án szerdán 10 órától megvalósulni, és itt várjuk az énekelni szerető népdalokat éneklő gyermekeket, aki nem csak szólóban, hanem csoportban, kórusban is, és ez a versenyünk regionális szintű. A régióból nagyon sok gyógypedagógiai intézményből, illetve integráló intézményből érkeznek sajátos nevelésigényű gyermekek, és nagyon neves zsűri segíti ennek a napnak a sikerét. Bízunk abban, hogy ebben az évben is egy nagyon jó hangulatú verseny lesz szerdán, ez a Tavaszi Szél népdaléneklési verseny. Ahogy azt említettem, a Meixner hét programjai, a Meixner Ildikó nevével filmjézett projektnapból indultak. Minden Meixner hétnek a csütörtökén egy ilyen projektnapot tartunk, ahol az olvasás van a fókuszban, illetve a nyelvi játékos feladatok, a szövegértés, rejtvényfejtés, keresztrejtvények. Ez nagyon fontos egyrészt, mert azt gondolom, hogy ugye az olvasás minden gyermek számára egy nagyon fontos tanulási lehetőség, képesség, és ennek a játékos fejlesztése nagyon fontos a mi intézményünkben is. Itt az intézményen belül az osztályok, csoportok számára állomásokban szervezünk feladatokat, és a gyerekek nagyon szeretik ezeket a játékos lehetőségeket. A Meixner nap nem csak azért fontos, mert hogy a projekt formájában fejlesztjük a gyermekek nyelvi képességeit, hanem azért is, mert az intézményi összetartást is erősíti a Meixner Ildikó Egyminek a csapatában való, csapatához való tartozást, és erősíti tulajdonképpen ez a nap. És hát az utolsó nap többnyire a héten már a nevelőtestületi, itt többnyire tanítás nélküli munkanapot szoktunk szervezni. Ebben az évben ez egy kicsit később, június 5-én fog megrendezésre kerülni, de tulajdonképpen ez is ehhez a programsorozathoz tartozik. A péntek a szakmai, a nevelőtestület, illetve az alkalmazotti közösség számára szervezünk ilyenkor mindig szakmai programokat, illetve csapatépítő programokat.
0: Jól hangzik. Köszönjük a részleteket. Tóthné Sibelhut Léviát hallottuk, a Meixner Ildikó Egymi főigazgatóját, hiszen hétfőn kezdődik a Meixner hét a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynél. Köszönjük még egyszer az infókat.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ismét különleges fotókiállítást láthat a közönség a megyeszékhelyen. Shrek Mo fotóművész munkái kerülnek terítékre a Monokrom kiállításban. A helyi alkotó munkáiról a kiállítás kurátora mesél. Gyeres Zsolt, médiaművész, egyetemi tanára vendégem.
1: Mo Shrek fotóművész kiállítása. Lényegében egy, ha nem is teljesen, de egy visszatekintő kiállítás, ami valamennyire az ő egy hosszabb periódusát lezárja, ami indult a Free Dance sorozattal, ami egyébként ez a kiállítás is abban indul. Hát ugye elég nehéz beszélni azért kiállítás vagy vizualitásról, képekről, tehát megpróbálunk. Igazából a kiállítás az nyit a más médiumok felé is. Tehát ez egy olyan fotókiállítás, ami egyrészt nagyon kortárs, de bevonja a hangot, sőt a plasztika is megjelenik, majd ezekről mindjárt egy kicsit akár részletesebben is beszélhetek. Megjelennek a képeknek a tárgyai, ugye azért mégis fotografikus képekről van szó, és valamilyen módon így a faktúra, tehát is bevonásra kerül, ami ebben az esetben a szem letapogatása, tehát ugye a faktúra, a felületeknek a miensége, a megfoghatósága, tehát ugye arra utal. Na, szobroknál ugye beszélünk elsősorban, bár itt van egy szoborszerű munka, ami akár megfogható, de jó pár munka olyan, hogy inkább a szem is le tudja tapogatni, tehát térben a formákat. Na most ez persze nem ellentmondás egy síkszerű fotográfiánál. Egyrészt a munkák tárgyai azok növények, vagy termések, vagy szirmok, amik egyébként átmennek egy átalakulásra, egyszerűen megszáradnak, de megőrzi. Mai napig őrzi akár az évekkel ezelőtti tárgyát is a munkáinak, tehát amiből kiindul, és ezek változnak is, de már amikor a fotó tárgyává válnak, akkor is már átmentek egy folyamaton, magyarul elszáradtak. Na most ezeknek van természetesen akár metaforikus, szimbolikus jelentése, ugye párhuzamba hozható magával a fotográfiával, mindig valahol valami olyasmit mutat meg, ami már nincsen. Lehet, hogy soha nem is volt, mert mi az, hogy pillanat. Ugye, tehát, hogy a fotó, bár szoktunk mondani, hogy általában egy pillanat alatt rögzíti a képet, de egyébként vannak olyan fotográfiák, amik fél évig készülnek, csak megjegyzem, hogy ez sem igaz, de azért általában egy rövid idő, tehát hívhatjuk pillanatnak is, ami az expozíció ideje, ebben az esetben is aránylag rövid idő alatt készülnek, ez lehet, mit tudom én, 5 másodperc is, vagy 1 másodperc, vagy annak a töredéket, ilyen szempontból teljesen mindegy, szemmel nem érezzük akkor akár annak a növénynek vagy sziromnak a változását. Ha egy évig tartana az expozíció, akkor valószínűleg ugye rögzülne a teljes folyamat valamilyen módon. Itt nem erről van szó. Na, hát szóval ez egy nagyon nyitott kiállítás, egyrészt mediális szempontból. Persze, hogy fotó minden munka alapja, de mégis valahogy kitekintés. Például, hogy kerül be a hang? Az alkotó egyetemistákat, művészeti karra járó egyetemistákat, zeneszerzőt, már végzett egyébként zeneszerzőt, és most végzős grafikust kért meg, hogy reflektáljon az ő munkáira. És ez szerintem egy nagyon szép gesztus is ez a fiatalok felé. Tehát így bevonta őket alkotótársként, és született egy olyan animáció, aminek hangja is van, ahol a hang és a kép teljesen kapcsolatba kerül. Lényegében hang generálja az animációt, vagy a mozgóképet, ha jobban tetszik. Ez az egyik munka. Pilágyi Barbara egyetemista munkája. Ő neki van egy másik munkája, egy hármas triptihon, RGB, tehát ugye a három monitoron használt, vagyis a fényszínek ugye a vörös, kék, zöldre reflektálva, de ez is Mo Shrek egyik munkáját parafrazálja. És igazából a plasztika, ami megint egy gesztus volt, az egyik nagyméretű nyomatát lényegében ott a helyszínen, a kiállítás előtt összegyűrte, megkérte az alkotó gyűrje össze, és csinált bele egy plasztikát a fiatal művész, Barbara. Egyébként a zeneszerző Nagy Roland. Na most, és ez is egyrészt egy gesztus, valahol a valaminek a lezárása, de a kezdetre is visszautal. Ugye ezek a termések, vagy növényi részletek, virágok, ezek a száradás következtében végül is összegyűrődnek. Úgy, mint ahogy akár egy ember is a nagyon idős korban valamilyen módon összegyűrődik, kiszárad, stb. Tehát itt is valami, és van egy ilyen gesztus, ami egyrészt egy nagyon bátor gesztus, mert egy 3 méteres saját munkát egyszer csak fogja, és lényegében megsemmisíti, mint munka, illetve egy új munka születik belőle. Na de térjünk majd egy kicsit vissza még a Mo-Shrek munkáira, aki mégis ennek a kiállításnak a főszereplője, bár mondom, nagyon fontos a bevont fiatalok szerepe is. Ugye ő egyébként, csak megjegyzem, aktív szerepet vállal a művészeti közéletben, a Magyar Fotószak Szövetségének elnökségi tagja. Sokáig élt távol, igen távol, Ázsiában, majd 16 évig, tehát egy egészen más kultúrában, a kínai kultúra oltatunk beleépült, észre se veszi valószínűleg. Én fölhívtam a figyelmét, hogy a minden munkája egyszerűen a távol-keleti kompozíciós eljárásokra reflektál, vagy egyszerűen oda sorolható. És ezt azt mondja, hogy ő ezt nem vette észre. Valószínűleg ez beépült. Tehát amit a japán fametszetekből tanult meg Európa valamikor a 19. század végén, és frissítette az itteni addigi már egy picit megkövesedett kompozíciós formákat.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Vonalban Gyenes Zsolt, médiaművész, egyetemi tanár, aki Shrek Mo fotoművész kiállításáról mesél nekünk a műsorban.

0: Rádió 1, csak igazi ma is Láker megy. Már megtekintheti a Monokrom című fotókiállítás a Pécsi Művészetek és Irodalom házában. Shrek Mo fotóművész alkotásairól van szó, erről pedig egy médiaművész egyetemi tanár mesél, Gyenes Zsolt a vonalban.
1: Hát ő felkért engem, mint kurátor, tehát ugye a kurátori szerep az egy, főleg a modern vagy a posztmodern művészetben egyre fontosabbá válik, úgy tűnik, vagy ha jobban tetszik, a kortárs művészetben. Tehát ez hónapokkal ezelőtt indult el, ez a munka. Természetesen ismertem munkáinak jó részét, mert ugye ismerjük egymást, én is alkotó ember vagyok, és elkezdődött egy olyan munka, már akkor bevontuk egyébként, vagyis ő bevonta a fiatalokat, tehát velük együtt is, hogy elkezdtünk gondolkodni, ugye ez úgy indul, hogy az ember megnézi a teret. Egyrészt nagyon fontos a tér ebben az esetben is, vagy ebben az esetben még jobban, mint a legtöbb kiállításoknál. Ugyanis, ha nagyon megnézzük, ez lényegében egy nagy mű. Tehát ezért nincsenek is külön kiírva a képek címei, ugye az egésznek monokróm, amivel még ilyen szójáték is mindenre is kitérhetünk, lehet egy kicsit játszani. Ugye benne van a saját neve az alkotónak, de fordítva is benne van, hogy monokróm, ott megint ott van az OM, visszafelé mó, de ha úgy nézzük, az OM-nek is van jelentése, akár a távol-keleti kultúrában OM, stb. Tehát, hogy ilyen szójáték is van benne, ez tipográfiailag is egyébként elég szépen megjelenik, főleg a fiatal, a Barbara ugye, grafikai munkában, de visszatérve, tehát elindul egy ilyen közös gondolkodás, és elindul már az, hogy elkezdünk válogatni. Tehát egyrészt a helyszín nagyon fontos, és sokkal több munkából válogattuk egyébként ki, és itt van szerepe, természetesen elég nagy szerepe a kurátornak. Ugye

0: formája a kiállításnak az elmúlt napokban, illetve előtte az lévő egy héten realizálódik igazából, amikor az ember már lerakja ott a képeket, és ez egy aránylag hosszabb munka is, de nincs erre semmi gond, mert ez egy élvezetes munka igazából. Együtt gondolkodás, ebből az alkotó is szerintem ugyanúgy a kurátor is épül, vagy ez egy izgalmas dolog. Na, szóval ez egy folyamat igazából. És még annyi, hogy minden kiállítás éppen ezért más. Nem csak azért, mert a helyszín is más, ráadásul itt a galériának van azért egy ilyen sajátossága, ez egy tetőtér, kétosztású tér, nem egy formága terek, van egy frontális része, inkább egy centrális része, vannak boltívek benne, stb. Tehát, hogy egy csomó minden van, amitől az ember ugye elkezd gondolkodni, hogy tudja használni, hogy semmi ne legyen esetleges, semmi ne legyen fölösleges, ne legyen redundáns. Tehát, hogy ez egy ilyen térben való gondolkodás is.
1: Egy kicsit azért pontosítsunk és foglaljuk össze, hogy kiknek is szólhat ez a kiállítás.
0: Hát én azt gondolom, hogy egy kortárs kiállítás az mindenkinek szól, a 4 éves, vagy legyen a 3 éves kortól, a 95 éves, vagy 98 éves, szól mindenkinek, ez az egyik. Én azt gondolom egyébként, hogy mindenki a saját... Ugye, na, akkor onnan indítom, hogy egy kiállítást az igazából a néző fejezi be. Tehát innentől kezdve ezek a művek, vagy ez az egész kiállítás, amit itt hangoztattam azért, hogy ez olyan, mint hogyha egy nagy mű lenne. Egyébként be lehet menni a művek közé, így nagyméretű, 3 méteres, több mint 3 méteres, 3,5 méteres nyomatok is vannak, fotók, ami közé lehet menni, amivel az ember bekerül a terébe. És vannak persze kisméretűek, és vannak mozgóképek, és van hang, tehát hogy itt az érzékszerveket egyrészt több oldalról be lehet vonni, de ezek valahogy egymást erősítik, és azért mondom, hogy ez is az egész így egy valami egészé áll össze. És mindenki igazából, miután maga fejezi be a kiállítást, vagy teremti meg azt, ami ott van, az ő saját élete, tapasztalata, gondolatai hozzákerülnek. Tehát nyitott, mint minden jó kiállításnak nyitottnak kell lennie. Ha valami nem nyitott, akkor unalmas, mert nem tudok aktív lenni, nem tudok interaktív lenni, mint néző. Tehát ez az interaktivitás benne van, és mindenki hozzárakhatja a történetét. Még abban is eljátszogathat, de említettem az elején, hogy ki vannak rakva a tárgyai annak a munkáknak. Tehát ezek egyébként ilyen megszáradt, mint már mondtam, növényi darabok, darabkák, levelek, virágok, stb. Nagyon érdekes formák egyébként, és ez egy vitrínben kivannak, és akár meg lehet keresni, hogy melyikből készült. Nem is olyan egyszerű már, mert közben is változtak azóta, de ez is egy érdekes játék. Na, szóval én azt gondolom, hogy mindenkinek, aki egyrészt szereti a szépet, mert azért nem kell, azért nem szabad elfelejteni, hogy itt egy esztétikai élményről is szó van, szeret egy kicsit játszadozni, elgondolkodni. A játék az szerintem mindig nagyon fontos a művészetben, hogyha nincs benne játékosság, akkor megint az érdektelenség, vagy jobban tetszik, az unalom felé megy. Tehát én azt gondolom, hogy itt minden megvan ebben. Éppen ezért a gyerekektől, és nem kell szakértőnek, nem kell művészettörténésznek, és nem kell természetesen művésznek se lenni. Persze, hogy egy művésznek mást mond valószínűleg. Egy olyannak, aki csak szereti a szépet, akár még nem is a képzőművészetet, vagy a fotoművészetet, megint mást mondhat. És itt jön be az még egyszer, amit mondok, hogy hozzáteszi az, ami ő benne van, ami eddigi tapasztalatai, hozzáállása, stb. Attitűdje kerül hozzá. És így fejeződik be igazából a mű, egy egész kiállítás.
1: Köszönjük a részleteket, infókat! Egy különleges kiállítás tehát Pécsen, a Művészetek és Irodalom házában. Shrek Mo fotoművésztől a Monokrom várja az érdeklődőket. Egy médiaművész, egyetemi tanár, a kiállítás kurátora mesélte erről. Dienes Zsolt volt a vendégem.
2: Mohácsi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Mohácstól nem messze Baranya borvidék legizgalmasabb gasztrofaluja készül egy izgalmas hétvégével. Megtartják a Palkonyai nyitott

0: Pincéket május 23-án és 24-én a főszervezőt hallhattuk. Foglalkoztunk egy kicsit a buddhizmussal is, amely Baranyában is sokak által követett világnézet és vallás. Nem sokára lesz egy filmvetítés és közönség találkozó a megye székhelyen, ahová a Baranya megyeieket is várják, erről is beszéltünk. Kiemelten foglalkoztunk a Mohácsi Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel, hiszen a napokban jótékonysági bált tartottak, hamarosan pedig kezdetét veszi a Meixner hét, ennek részleteiről. A Meixner Ildikó egymi főigazgatóját hallhattuk, és ismét különleges fotókiállítás várja a közönséget Baranyában, a megye székhelyen Sákmó fotóművész munkái kerülnek terítékre, erről a kiállítás kurátorát hallhattuk. Mohácsi Mozaik magazin műsor legközelebb jövő héten szombaton délután a szokott időben, 11:00-től szól majd a Rádió 1-en, addig is vissza az igazi mai slágerekhez. További kellemes hétvégét, szép napot, Molnár Kristófot hallottad, itt a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a Palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi Borvidéken. Május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Részletek japaneseclassics.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics Orkestra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Pünkösd váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Merüljetek el a középkor világában, vegyetek részt a kézműves foglalkozáson és fedezzétek fel birtokunkat. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi harmadik színházban továbbra is megtekinthető a hárman egy ágyban, az örömlányok végnapjai, de színpadon a márványlikör vagy a varázslat utazás csodaországba. Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a Rómeó és Júlia előadást, a Pécsi Balett a Mici Mackó, vagy éppen az Illatszertár előadást. Részletek a színházak honlapján. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen, a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a

zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ilyen pompás dalok, mint az iménti Alone, Eva Max-től és Ellen Walker-től. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és egyedül Alone.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A vonalban pedig...
1: Szia, Marci vagyok, a játékon jelentkezett.
0: Marci?
1: Marci, igen.
0: Hello, hol hallgatod a Rádió 1-et, Marci?
1: A konyhában épp sütöm a palacsintát.
0: De jó vagy, a férfiak egyébként nagyon jók a palacsinta sütésben.
1: Igyekszem.
0: És azt vettem észre, hogy nekik mindig van kedvük palacsintát sütni. Nem tudom, mi ennek a tudományos magyarázata. Mit hallottál, Marci? Mi volt ez a dal, ami miatt rávetődtél a telefonra?
1: Kirívdel a szimintű
0: jó. Na, tök jó vagy. Eddig minden simán ment, mint a palacsinta tészta kikeverése. Tudom, hogy rutinnal csináltad azt is. Képzeld el, Marci, hogy tizedik vagy. Komolyan! Marci, a palacsinta király. Mondd a szlogent, légy szíves!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na mit szólsz?
1: Végd a minit, meg kell fordítani a palacsintát.
0: Ja, hát figyelsz, ne égjen.
1: Csak mit szerek, nagyon szépen köszönöm!
0: Mit teszel bele, szilvát? Barack lekvárt? Kakaót?
1: Lekvár és Nutella megy bele.
0: Nagyon, biztos nagyon finom lesz, és kivel fogsz bulizni például a Cyril dalaira?
1: Hát azt még nem tudom, majd még keresek valakit.
0: Nekem tetszik, hogy ilyen random vagy, nem kell mindent előre megtervezni. Marci, ne tedd le a telefont, és felvesszük az adataidat. Nagyon jó volt. Sőt, vegyet a palacsintához.
1: Köszi.
0: Egy Cyril dalát pedig bekészítettem, jön nem sokára az...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Hát ne panaszkodjunk erre az esőre, mert tényleg nagyon nagy szükség volt rá, és még mindig asztályhelyzet van, úgyhogy essen csak. Hétvégén engem annyira nem zavar egyébként, hogy be lehet kuckózni, együtt lenni a családdal a lakásban, társasozni, könyvet olvasni, zenét hallgatni. Hát azt hiszem, az óra legoptimistább dalát készítettem most be. Matt Come, Ray Dalton és a Don't Worry.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és nem meglepő módon nagyon sok a...
1: Játékra szeretnék jelentkezni.
0: ...típusú telefonhívás, játék, páros belépőért a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, legközelebb az élő kívánság műsorban lesz Kukinál. Most indul a slágerlista Györke Attilával a Rádió 1 Top 50, ez pedig most az én kilépő zeném. Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió 1-jel, Justin Bieber Story, ezt azon már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élőben.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Japán autólegendák kiállítása Pécsen, a Zsolnai Kulturális Negyedben, május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, amelyek nagy részét csak a filmekben láthattuk eddig. Több száz látogató japán kincs a parkolóházban. Tartalmas előadások meglepő információkkal. Részletek japanesclassics.hu. Ha pünköst, akkor irány Palkonya. Ismét jön a palkonyai nyitott pincék, ahol a bor, a zene, a fesztivál hangulat vár a Villányi borvidéken, május 23-án és 24-én. A színpadon többek között a Morinoses és a Groove House. Ne maradj le! Jegyek elővételben palkonya.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál Pécsen. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik, és több mint 50 eseményre várják a közönséget június 11 és 14 között. Lesz Boban Markovics orkesztra koncert, világhírű Tesla musical bemutató, Vazarelli szimfónia és vizuál show, Parasztbecsület opera bemutató, színházi előadások, Oscar-díjas filmek, beszélgetések. Jegyek és fesztiváljegyek már kaphatók a jegymesteren, a Kodály Központban és az ismert jegypénztárakban. Pünkösd váró szombat a Bikali élménybirtokon. Gólyalábasok, ragadozó madarak, interaktív mese előadás és lovagi torna is várja a kicsiket és nagyokat. Merüljetek el a középkor világában, vegyetek részt a kézműves foglalkozáson és fedezzétek fel birtokunkat. Részletek élménybirtok.hu. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. A Pécsi harmadik színházban továbbra is megtekinthető a 3-1 ágyban, az Örömlányok végnapjai, de színpadon a Márványlikör vagy a Varázslat utazás Csodaországba. Emellett a Pécsi Nemzeti Színházban játsszák a Rómeó és Júlia előadást, a Pécsi Balett a Mici Mackót, vagy éppen az Illatszertár előadás. Részletek a színházak honlapján.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
4: Köszönjük!
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: Az 50.

0: dies with you.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. 2026. 20. hetén ezek a dalok lettek a sereghajtók. 50. volt ugye az iménti Kygo One Republic dal, a Chasing Paradise. 49. Dua Lipa és a Training Season. Eva Max és a Car Keys a 48.
2: Rádió 1 Top 50 a 47.
1: Taylor Swift és az Alpha Light, a dal, ami brutális sikereket hozott az énekesnőnek. Ezzel a dallal egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg a dallal a Hot 100-ban. Angliában is number one lett, ráadásul ott akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenése után, hogy a hivatalos lágerlista első 3 helyén is az ő dal állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opera Light. A rádió

A Rádió Egyen, ez a Top 50, mutatom a további sereghajtókat a listán. Taylor Swift újdonságát Alex Warren követi a 46. helyen, az Ordinary-vel. Ötödik lett az imént hallott blondis dal, a Never Walk Alone. 44. Kygo, Eva Max és a Whatever.

0: Tal a Riptide a 43.
1: Rádió egy top 50 a 42.
0: A Save Me Tonight Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól március elején jelent meg, de az énekesnő és a DJ közönsége már hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt hallhatta a bulikban, csak sokan nem tudták, hogy egy készülő zenét hallanak. Jennifer Lopez már 2025 nyarán a World Pride Fesztiválon becsempészte a szettjébe, aztán végig énekelte a Las Vegas-i showjában is. Nálunk a Rádió egy

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, itt is csak igazi mai sláger megy. Selena Gomez a 40. helyen, Topic és a Fast Boy követi. Forget You! A 39.

0: A 38.
1: A Hug Yourself Kamrát-től, aki mentor lett a The Voice német kiadásában a korábbi évadban, ezzel egyébként rekorder is lett, meglepően fiatalon lett ugyanis coach, a The Voice-ban általában idősebb veterán előadókat hívnak zsűritagnak. Kamrát most 29 éves, és ez tőle a Hug Yourself, ami a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap, Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és a 37. helyen álló Katy Perryt David Guetta és Alesso követi. Never Going Home Tonight, 36.
1: Rádió egy Top 50, a 35.
0: Kédottal, a Turn the Lights Off, azt pedig már évek óta láthatjuk, hogy a közösségi média, jelen esetben mostanában a TikTok és a YouTube Shorts teljesen átírja a zenehallgatási szokásokat. Van, hogy 10-20 évvel ezelőtt

arc alá. Mostanában Justin Bieber és a Beauty and the Beat tér vissza, és ismerik meg a mai tinik 14 évvel a megjelenése után. És ilyen lett tavaly évvégén ez a zene is, Kato és a Turn the Lights Off, ami szintén egy videós mém alá került alátestő zeneként. A rádiók felkapták, és nagyobbat ment, mint anno, amikor megjelent. Kato, Turn the Lights Off, a rádió egy top 50-ben a 35.

0: Rádió 1 születésnapi fesztiválján Cyril mellett Samfeld, Accent és a Swiss Disco a színpadunkon, meg a Rádió 1-es DJ-k természetesen. És most is Cyril jön a folytatásban, a Sound of Silence remixe a héten a 29.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosy, Moi, Schlager, next.

csak igazi mai sláger megy. Ez az a nem jó óra véget ér, de azonnal indítom a következőt. Még egy kis visszaszámlálás. Joe Corey és a Galantis. Stay a little longer. A héten a 27.

0: És itt a Rádió 1-en a Top 50-ben Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak a következő zenei órában is. Kezdek a 25. helyezettel, Ray Dalton, Do It Again.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől afterparty három helyszínen.
1: Készülj! Már csak két hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Készen állsz a nyárra? Május 21. Strandnyitás Harkányban. Csúszdák, medencék, napsütés és chill hangulat egész nap. Hívd a barátokat és kezdjétek a szezont együtt. Harkányi Gyógy és Strandfürdő. Itt indul a nyár.
4: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le! Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
5: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
5: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
7: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
8: A plazmaadás egy igazi win-win szituáció, ahol mindenki nyer. Természetesen az első és legfontosabb a segítségnyújtás, hiszen a donorok nélkül sok beteg esélyt sem kapna a gyógyulásra. De mit kapsz te, mint donor? Először is egy rendszeres egészségügyi kontrollt. Minden egyes alkalommal ellenőrizzük a vérnyomásodat, a fehérje vérszintedet, a hemoglobin szintedet és a véred összetételét. A rendszeres laborvizsgálatokkal pedig folyamatos visszajelzést kapsz az állapotodról. Ezt követi a kényelem. A Hemaplazmánál modern, légkondicionált környezetben pihenhetsz, ingyen wifivel és barátságos csapattal várunk. Nem feledkezünk meg az idő értékeléséről sem, minden sikeres donáció után költségtérítést és különböző juttatásokat adunk, amivel megköszönjük az önzetlenségedet. Ezen felül a donációt követően szendvicset, csokoládét és korlátlan folyadékfogyasztást is biztosítunk számodra.
7: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházban Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A

0: time.
1: A Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, a Top 50 szól Magyarország kedvenc slágerlistája, ami után a játék folytatódik, a Rádió Egy születésnapi fesztiválja ugye jövő hét vasárnap jön, és egy hét múlva a mi meghívásunkra érkezik négy világsztár, az egyikük Sam

0: Szenfeld az egyéből, erre jöhetne mondjuk sok-sok konfetti. És akkor most a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárja Szenfeld azzal a dallal érkezik, amivel az elmúlt hetekben sok-sok hallgató jutott be a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, és még egyszer jelezném, a Top 50 után ez a játék folytatódik, a Heart Like Mine is lehet nyerő dal. Szenfeldtől ez a 24.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

itt a Rádió 1-en, a Top 50 szól, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 23. lett Lárótól a Ladari, 22. Joel Corey-tól a Be Alright. Metzászári, Hugo, Sonic és az It Feels So

0: Rádió egy top 50, a 18.
1: A New Religion, Faithless-től és Bibi Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. Bibi Rexa ugye sikeres dalszerző, ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. Bibi Rexa viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelenben a legnagyobb siker tőle.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálással. Nemrég ugye a 18. helyen BB Rex a zenél, 17. volt Teddy Swims, 16. lett a Fastboltól a Good Life.

0: Folytatom, mindjárt jön a Dead Dance a Rádió egy Top 50-ben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 12.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert, ha

Rádió 1, ez a Top 50, és a Top 10-ben van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Accent, ami egyébként eredetileg mint formáció működött 1999 óta, eleinte mint duó, aztán boybandé alakult, ma pedig már gyakorlatilag egyszemélyes a projekt. Accent stílusa, dance pop, eurodance, rádióbarás lágerek, Accent jövő hét vasárnap a meghívásunkra a Budapest Parkban lép fel a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dal tőle a 8. A Don't Leave.

0: Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50. A hatodik helyen még egy világsztár fellépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, Cyril, akinek az élete nem mindig volt sikersztori. 2018 környékén hajléktalansággal és drogfüggőséggel küzdött, de rájött, hogy ez nem mehet így tovább, úgyhogy visszatért a családi farmjukra dolgozni. Rendbe tette az életét, egyetemi ösztöndíjat szerzett Darwinban, ahol eredetileg zenetanárnak készült, aztán pár éve a TikToknak áll, mindenki megismerhette a zenéit, amiket konkrétan a hálószobájában készített. Cyrilt manapság olyan sztárok kérik fel remixelni, mint Ed Sheeran, és jövő héten a Rádió 1 születésnapi fesztiválján zenél. Ez a Camera Cyril remixében, ami a hatodik.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1. Csak Ékosi, Moi, Schlager, next.

Axel Cyril Ed Sheeran kamerájához a remix a 6. Taylor Swift The Fate of Ophelia 5. Az olasz DJ Hypeton Norma J. Martinnal és az Out of My Head-del a 4. Purple Disco Machine Hurts Wonderful Life 3.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A nyárslágere, a Sugar Daddy, Tóth Abigaillel és Accenttel, akik jövő hét vasárnap ezt a dalt élőben előadják a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Május 24 pünkös vasárnap, szeretnénk ott mindenkivel találkozni, úgyhogy tessék ezután is figyelni a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjait és az ő dalaikat, mert páros belépőjegyeket érnek a jövő heti buliba. Hölgyeim és uraim, a heti number one, Tóth Abigailtől, Accenttől, a Sugar

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parton.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, a mangó darabja 599 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show Cookie-val. Csak

megoldás a kölcsönös szerelem. Várlalkás ne legyen kell ez, kell egy kis töltődés, addig már kibírjunk imádás, hiányzás, szeri, puszi, ba, ba. Hello, Kuki, köszi ezt a vasárnapi mixet, nagyon menő.

asamtime etzeru Just the Way You Are. Hidetek nekem, szerintem imádni fogtok egy kis újdonság itt a rádióján, és lázulj tovább, jó? After Party Show velem. És hát tölnyoszik, kíváncsi műsor, és játszani is fogunk, jó? Paros BDP jegyet lehetni a Rádió 1.

Meglátom Krisztián jó, mert nem biztos, hogy hoztam magamnak, de legalább az üzenet elolvastam, és köszönöm szépen, hogy én vagyok a kedvenc DJ-d. Érkezik egy újdonság, ami büszke vagyok, mert én voltam az első DJ, aki mutatta nektek azt a dalt. Ez egy feldolgozás, egy jó pár évvel ezelőtt volt egy nagy siker, Faithlesstől és Insomnia. 2026-ban Bibi Rexa feldolgozta, és nagyon jól sikerült, nagyon jól tényleg. A számcíme kicsit más, mint az Insomnia. Az a számcíme, hogy New Religion. Itt a legújabb Bibi Rexa, itt a Rádió 1-en. Hangjöre maximálisan!

0: Ez itt a Rádió Jócsok, igazi, ma is legyen, megy a sokon jelen. Köszönjük szépen, szia, szeretnénk a szerelemnek zenét kérni, ha lehet, külön kérni, akkor az innentől a lovat szeretném kérni, köszönöm. Most hát innen nem tudok remixelni, de azért az üdenet elolvastam, jó? Sziasztok, Armin vagyok, és a lehetséges egy jó kis She Wiz VIP zenét szeretném kérni. Ez most nincs nálam, ne haragudj. Szia, szeretnék kérni egy összamot a fiamnak, Marcinak és Ilus mamának születésnapjuk alkalmával. Köszönöm szépen, boldog ünnepet kívánok neki. Szia, vagy nekik. Szia, szeretnék kérni egy összamot Jani bacsinak az étteremben, mert nagyon szeret téged, Kuki. Léci, olvasd be, elolvastam. És utolsó üzenet, szia Kuki, Jósvai Gergő vagyok, helyű babáról. Havas Andráséknak, Abba Jusszantóra különnek egy jó számot, köszönöm. Jó, rendben, az a jó szám, ez érkezik. Itt van a legújabb, megint a legújabb David Guetta. Ott van mellette most Jennifer Lopez. Spanyolul Jennifer Lopez. Te quiero. Szép az a csajszi, ez biztos. Szám címe, Save Me Tonight. David?
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend.

0: A 11:3 kívánság műsor most!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parton.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este tisztől After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Eloki Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Élő kívánság műsor 20 óraig, itt van a mai első telefonáló. Szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, Kuki Gizbo vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen, hogy nyert a Barcelona, megint bajnok lett.
1: Ja, a foci, igen. Mondanám, hogy PSG is, de mindegy. Szóval boldogok vagyunk ketten, ugye, Gizmo?
2: Igen.
1: Jó van. Kértel tőlem fast boy, ugye? A good
2: yeah,
1: life.
2: Good.
1: Jó, oké. Okay. Kinek szeretnéd küldeni, Gizmo?
2: Franciskának, neked.
1: Köszönöm.
2: Köszi. Minden Barcelona-jongónak, meg PSG rajongónak.
1: Oké, okay, rendben. Köszönöm szépen a telefonot, elvigyázz magadra, jó legyél.
2: Köszi,
1: Kuki, szia. Még egyszer hangsúlyozom, ha esetleg hallani fogtok egy előadó, aki fog föllépni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, akkor ne fogd vissza magad, gyorsan hívjál engem a 0623-111-111-re, ha esetleg valaki nem tudta, ki az előadók, akit föllépnek, mint nemzetközi előadók, akkor ott van minden info a www.radio1.hu-n. Most érkezik Fastboy, Good Life itt a Rádió 1-en, most!

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Lizi vagyok Bácsról.
1: Na mi újság, hogy vagy ezen a csúnya időjárásán?
2: Hát, lett volna kellemes programom a hétvégén, amire sajnos nem tudtam az összes idő miatt elmenni.
1: Hát igen, képzeld, hogy tegnap este én is diszkoztam volna szabadtéri, de lemondták a buli, mert hát annyira esett ez a sor, hogy lemosta a buli, de mindegy. De holnap állítólag 20 fok várható és újra napsütés. Jó lesz, nem?
2: Ja, igen, ez jó lenne, csak hát most nem hozzák vissza a hétvégi programot, amit nem tudtam meg a mai időre, amire elmenni.
1: Hát. De legalább kicsit beszélünk együtt. Na figyelj, kért el tőlem az a jó kis Ray, és a szem címé Where is my husband? Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát neked, meg köszi. Akik ilyen el vannak szancsolódva ebbe a rossz időbe.
1: Jó van, oké. Rendben, vigyázz magadra, és minden jót kívánok neked, jó?
2: Te is, és viszont kívánom, te is vigyázz magadra, és üdvözlöm a családot.
1: Köszönöm szépen, szia-szia!
2: Yes,
1: yeah. Hello, érkezik nálunk az isteni Ray, és a szem címé Where is my husband? Vigyázzatok, úgy tűnik, hogy nem sokára játszani fogunk, ha? Paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Jó, de most zene! Baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, Sani?
2: Igen, szia.
1: Szia, Sanikám, hogy vagy?
2: Hát, jól.
1: Jól.
2: Csak kicsit szomorkás az idő.
1: Hát, de holnaptől újra sütni fog a nap, és 20 fok várható, képzeld el. Ez már jó, nem?
2: Az jó.
1: Na, jó van. Mit szeretnék kérni tőlem, Sani?
2: A Fuzsdiszkótól egy zenét.
1: Igen?
2: És, na.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: Páromnak, Anikónak.
1: Igen?
2: És ennyi.
1: Ennyi, oké. Megbeszéltünk,
2: uram.
1: Én is köszönöm a telefonáltal, neked is. Szia.
2: Szia.
1: Az egyik Viber üzenek itt szól. Szia, Kuki. Ördög. Encsi szerelmemnek szeretnék kérni egy összámot, azt, hogy mi lesz, rád bízom, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem, üdv, Gabor, rendben. Érkezik Switch Disco, nálunk lennök fiúk, a szem címe, I Found You. Még egyszer mondom, kit következik, Switch Disco. Hallottad? Switch Disco. Na, mit kell csinálni?

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Morning Show, o Radio Egyen.
1: Csak a telefon alak, az egyik telefonról itt van a vala túlsó végén. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia,
1: ja,
2: Kata vagyok.
1: Kata, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Hát éppen úton vagyok, egyébként Szeged mellől.
1: Szeged mellől, de akkor Szegeden laksz, gondolom, a környékén, ugye?
2: Környékén így
1: jó,
2: van.
1: Jó, oké, rendben. Miért hívtál engem, Kata? Miért hívtál engem?
2: Nagyon szeretnék nyerni.
1: Mit?
2: A Rádió 1-es bulira.
1: Ja, igen. Hát okay. Valamit kell mondanod. Kit hallottad? Ki volt az előadó? Számcíme, bankszámlaszám, TB szám?
2: TB számot hamarabb tudok mondani, mivel vezetés közben vagyok.
1: Na, akkor kit hallottad?
2: Switch Disco.
1: És a számcíme?
2: I'll find you.
1: Jó, oké, figyelj csak, egy kis mateklecke. 5 plusz 5, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ez? Kata! Hehe! Na mit szólsz ez?
2: Szuper, jó, nagyon jó.
1: Kivel fogsz jönni?
2: Barátnőmmel.
1: Barátnőddel, jó. Akkor találkozunk vasárnap 24-én, azaz pont egy hét múlva. Viszont az a kérdésem, hogy ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, most ne tedd le, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Ne tessék szomorúak lenni, mert úgy érzem, hogy hamarosan újra játszani fogunk, most hamarosan újra zenélni is fogunk, mert kivel találkozunk, azt is sem mondom, mert jó fej vagyok, érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kedves, vidám hallgatónk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Peti vagyok, Debrecenből.
1: Szia, Peti, Debrecenből. Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm, jól vagyok. Most jöttünk haza külföldről. Na, egy kicsit kiruttantunk.
1: Merre voltatok?
2: Ó, nem voltunk messze. Itt a határnál, Nagyváradon.
1: Jó, jól tért, jó volt?
2: Jó volt, csak esett az eső, mikor jöttünk haza, nagy esőbe jöttünk.
1: Hát, legalább nem kell mosni a kocsit, látod?
2: Ez pont így, én is ugyanezt mondtam, ingyen mosás.
1: Na jó van, kérteltelem Accent és a szem címet Don't Leave, kinek szeretnéd küldeni?
2: Olivernek küldöm, nagyfiamnak.
1: Hány éves a nagyfiad?
2: Nagyfiam már 28 éves.
1: Ó,
2: otthon.
1: De te mondtál
2: otthon neki... várja ezt a zenét, és otthon várja azt, hogy halljon bennünket a rádióba, Kuki.
1: De te mondtad nekem valamit adáson kívül, hogy jössz bulizni velünk jövő egy vasárnap, ugye?
2: Igen, jövő egy vasárnap mi is ott leszünk Debrecenben a rádió egy születésnapi bulián, és mindenféleképpen szeretnénk veled készíteni egy szelfit a nagyfiammal együtt.
1: Na, de akkor ide kell jönni Budapestre, mert itt lesz a buli, tudod?
2: Igen, tudom, Budapest parkban, bizony, bizony, 17 órai kapunyítással, és ott leszünk 17 órakor.
1: Én is ott leszek, akkor csinálunk egy jó kis selfit közösen, jó, oké?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Na, vigyázz magadra, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál, jó?
2: Te vagy a kedvence a fiamnak. Szevasz, Kuki, Kuki vagyok, mindig szoktam mondani. Szia, Kuki, szia, Kuki,
1: jó,
2: szia.
1: Jó van, arányosak vagytok, jó tegyetek, sziasztok, hello, szia. Érkezik Accent, lennünk ledok, fiúk, Accent címet Don't Leave. Mit mondtam, kit következik, ki az előadó? Accent. Micsoda? Accent, Accent, hallottad? Accent.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Munklenek fiúka van a túlsó végén, most kihez van szerencsém? Halló, halló!
1: Szia, Niki vagyok, és a játékra jelentkeznék.
0: Niki, melyik városból?
1: Hát, vidéken vagyok, Szalkszentmártonon, de éppen úton.
0: Úton, jó. Jól telt a hétvégéd?
1: Ó, nagyon, most jöttünk a moziból.
0: Moziből, mit néztetek?
1: Ördög Prádát viselkedtőt.
0: Jól volt, jó, jó?
1: Hát, jobb is lehetett volna, többet vártam tőle, de jó.
0: Ja, értem, jó. Miért hívtál engem most? Para, hallgatok.
1: Hát, hogy nyerjek jegyet a rádió egy szülinapi bulira.
0: Ja, értem, akkor kit hallottad?
1: Accentet.
0: És a szám címe?
1: Don't leave.
0: Don't leave, oké. Okay. Tudod-e a rádió egy szlogenje?
1: Hogyne, rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Jó, egy kis matek lecke. 6 plusz 4, ez menni?
1: 10.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Na, örülsz neki!
1: Úgyne, tavaly is voltam, most is megyek.
0: Nagyon jó, kivel fogsz jönni?
1: Barátnőimmel.
0: Ja, barátnőid, ezt tudod páros belépőn, érted, a jó?
1: Így van,
0: ja,
1: okay. De már van jegyünk is.
0: Ja, van jegyetek.
1: Biztosra megyünk.
0: Ja,
1: így van.
0: Vettetek, plusz most nyerted.
1: Na, így az van, szép, megyünk többen.
0: Jó, az a keresem, ha ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó, oké? Okay?
1: Oké, okay. Jó, köszi.
0: Zenélünkkel nagyot érkezik az isteni Kató, és a szám címe Turn the Lights Off. Ez egy DJ Duck remix itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nem sokára vége a kívánság műsornak, de van még egy kis időtök hívni engem, 0620-311-111, de nem itt most kicsoda, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na mi újság?
2: Köszönöm szépen, elfáradtam ezen a héten, nagyon sok dolog történt,
1: aha,
2: még fel sem dolgoztam egy részét sem.
1: Azért
2: ide
1: szép.
2: Ide megpihenni.
1: Akkor? Tessék! Menni, pihenni, mikor letetted a
2: terület. Valami lassú zenét szeretnék kérni.
1: Jó, oké. Okay. És kinek szeretnéd küldeni? Senkinek. Paf!
2: Ennyi jó lett. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy hívtál, jó volt veled beszélni. Na, vicce félretéve, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Minden Stahanovistának egy kicsit pihenjünk meg.
1: Kinek?
2: Nem kezdődik elő. Stahanovistam. Ez egy régi orosz kifejezés.
1: Ja, biztos, igen.
2: A munkamániások. Hát Igor Stahanovra nevezték el. Ő volt ilyen, hogy sose pihent.
1: Ja, jó, oké. Okay. Azért...
2: És akkor Stahanovistának hívjuk azokat, akik sose pihennek, mindig csak dolgoznak, nyomják.
1: Ja, értem. Jó, oké. Okay. Akkor jó pihít neked, jó? Szerintem már átfér, jó?
2: Köszönöm szépen,
1: sziasztok
2: meg itt!
1: Szia. Na, fiúk, érkezik Martin Garrix, és a szem címe Told You So, itt a Rádió Egyen.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Dalma, szia Dalma, hogy vagy? Háló! Dalma, eltűntél, visszajöttél, itt vagy Dalma?
2: Itt vagyok, igen, nagyon jól vagyok.
1: Jó van, hallom, hogy kocsikáztól vagy, úton vagytok?
2: Kocsikázunk, éppen átszeljük az országot, Szegedőben, hazafele Szombathely mellé egy gyors kocsolya versenyről, ahol a kisfiunk versenyzett.
1: És hogy sikerült?
2: Első helyezést
1: értem. Jaj, de jó! Gratula! És mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Azt szeretném kérni, hogy kérlek mondd be az összes szombathelyi gyorskocsajás Pingvinnek, nagyon gratulálunk, és köszönjük a kitartásukat, mert nagyon kemény két nap van mögöttük.
1: Nagyon jó, és milyen zenét szeretnéd kérni tőlem?
2: Nagy Bogitól szeretnék kérni, ha jól leszek újra című dal.
1: Oké, rendben, jó utat, vigyázzatok magatokra, és még egyszer gratulál, jó?
2: Köszönjük!
1: Ciao, sziasztok, jó utat, vigyázzatok magatokra, jó? Az egyik SMS, itt szól anyag fiúk. Szia Kuki, Josvai Gergő vagyok, Helyő Babáról, légy szíves, ívjál vissza, Bodorei Szilvinek küldenek egy összemot ide Helyő Babára, köszönöm. Nem tudlak hívni, viszont egy tudsz hívni engem, jó? Oké, 0620-311-111-re. Na, zenélünk egy nagyot, jelkezik akkor Nagy Bogi, és a szem címe Jól leszek újra. Van egy kis info, Metzger Victoria remixelte. Bőzony!

0: These beautiful things that I...
1: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, elég közelebb. Szerintem vasárnap találkozunk a Budapest Parkban a Rádió Egy születésnapi fesztiválra. Hamarosan érkezik a diszkusi csapat. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Cookie voltam, és kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Találtam valakit neked.
3: Na. Sopronból?
2: Igen.
3: Még Sopronból?
2: Ismerős?
4: Szia Balázs, tegnap találkoztunk a Wellnessbe. Gyorsan visszamentél.
3: Ja, te vagy, te voltál a csajszia a hotelből.
4: Igen.
3: Kézzed, rájöttem, alsógatyába vagyok. Hát mondom, azt figyelj, most ugye mit tudok csinálni? Vagy beülök a vízbe alsógatyába, vagy vercsereként távoztam. Még megkérdeztem a merülőmedencét, hogy van-e.
4: Így van,
3: mondtad,
4: pontosan.
3: Hogy nincs.
4: És Dézsa van.
3: De most boxer alsóbot beülni az annyira tré a medencébe, úgyhogy levonultam a kis köntösömbe, körbenéztem, ez egy szép Wellness. És úgy, hogy visszamentem a szobába, sikertörténetet zártam a hoteletekbe.
4: Figyelj Balázs, és igazából a lenti rész, az fürdőruhamentes rész.
3: Igen?
4: Ott pedig vártak rád az osztrák mamik.
3: Ez így erős, azt gondolom, az ember is ott pedig vártak rád, tudod, a 20 éves recepciós kislányok, hogy valaki. Ja, volt egy ilyen fürdőruhamentes rész, az a lenti rész, na oda nem mentem le. De oda te megpróbáltál azt hiszem leküldeni, hogy menjek le, vagy ajánlottad a lenti részt.
5: De nem vagytok felkészülve ilyen emberekre, mint a Balázs? Nincsen ott valami fürdő alsó, vagy bármi?
3: Nem, azt hiszem, nem vettem föl a titkomat. Nem mondtam, hogy nincs
4: fürdőruhám. Nem mondtad, igen. Hogy nincs.
3: Csak mondtad, úgy láttad, hogy rajtam a talástalanságot, és elvonultam. Igen.
4: Jó, mondjuk nagyon néztem, hogy 16 óra valamennyikor lejöttél, és 5 órakor kezdtetek.
3: Ja, persze, lazába tolom, persze. Hát én még készültem szaunázni egyet, amíg wellnessizek egyet, fél óra már a téren kell lennem, de fél óra alatt figyelt.
4: Simán.
3: Persze. És te ott dolgozol, és akkor most mit csinálsz itt?
4: Igen. Hát most szabadnapos vagyok, és eljöttem hozzátok.
2: Tegnap nem tudott oda jönni, meg hát rossz idő volt. Mindenki jött volna ki, ugye?
3: Na jó, hát akkor örülünk, hogy itt vagy. És ma szabadnap van a szállodából? Akkor
4: igen,
3: ma nem kell dolgozni.
4: Igen, ma nem, szerencsére.
3: És szombathelyi vagy? Tehát itt laksz?
4: Nem, Sopron.
3: Ja, Soproni, csak átautóztál, vagy átjöttél.
4: Így van.
3: Ezt nevezem lelkesedésnek, azért ez nagyon, nagyon rendben.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Diszkó!
1: A Rádió 1-en BG Juniorral, Hambai BG-vel és Bárány Attilával.
8: Hello! Szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít. A héten végig kettesben voltunk DJ Juniorral, és ez így van ma is, de a lemezek az igazi mai slágerek, Hambai BG tollából szólnak.
9: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül, tartsatok a 20 éves diszkosittel, és amivel indul Hambai PG, az Taylor Swift és a Fate of Ophelia, Hambai PG és Roberto Vini coverjében. Ezzel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió egy esti sója, a Disco Sheet Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek, viszont a stúdióban most kétharmadban Hanvai PG ugyan elküldte a mixét, de ma még nincsen, viszont holnap estétől már Űrő csatlakozik majd hozzánk. Bárány Attila és én DJ Junior viszont itt vagyunk veletek élőben.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között az Andorok, Paszkálok, Brúnok, Rezedák, Szalókok és Szolónok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Tóth Erika, Egri Dominika és Gonda László. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Megyünk tovább Hanvai PG mixével, jön Joy Corey és a Galantis, illetve Izzy Bizu közöse. Ez a Stay a Little Longer a Disco Sheetben.

0: Egy napig nem leszek elérhető, és ez azt jelenti, hogy egész héten nem leszek adásban, de a hétvégén három diszkosít aktivizáció is lesz. 22-én pénteken Turkevén, 23-án Bonyarcvashegyen a Balaton partján, és 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválon a Budapest Parkban, ahol olyan világsztárok lépnek majd fel, mint Cyril, Sam Felt, illetve a Switch Disco.
1: És arról már nem is beszélve, hogy ezen az éjszakán a Rádió egy születésnapon, amikor a nagy színpadon vagyunk a diszkosít csapatával, akkor bemutatjuk a vadonatúj diszkosít dalt, és remélhetőleg a klip is elkészül, mert akkor a klipet is le fogjuk vetíteni nektek, úgyhogy készüljetek, új diszkosiddal premier, tehát a Rádió egy születésnapi fesztivál, ezért is érdemes lesz eljönni. A folytatásban még mindig Hamvai PG Mix-el jön, Hypaton és Norma Jane Martin közöse az Out of My Head, Hamvai PG és Roberto Vini coverjében.

Right.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adőnszínnől a diszkosít a rádió egyen, Hombai PG Mixer, itt van Bárány Attila, én DJ Junior. Hárman együtt pedig majd, ugye jövő héten Attila már mondta, három helyszínen is találkozhatunk, és május 31-én még a hónap végén, ez egy vasárnapi nap, készüljetek, mert diszkosít pizza premier lesz, Eat and Greet and Meet, délután 3-kor kezdünk Pátyon, a helyi étteremben, minden információ kim van a diszkosít oldalán, és ami jó ír, az első 150 fő, aki meglátogat minket, diszkosít pizzában részesül, ehet velünk egyet, megkóstolhatja a vadi új diszkosít pizzát, amelyet ráadásul egy világbajnoki második helyzet pizza készítő készített el, és bulizhattok is velünk, hiszen zenélni is fogunk a helyszínen.
1: Én ehhez már semmit nem tudok hozzátenni, illetve mégiscsak a monitor ládámat, azt vinni fogom, hogy halljuk is egymást, már hogy a zenét, mert hogy anélkül én meghalok, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel május 31-én, tehát Pátyon.
0: A mai PG Mix egészen 9-ig szól, és amit játszik most, az Gordo és Reiner Zenevelt közösen, ez a Loco Loco.

0: Vége fussa véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata, illetve a kétharmad búcsúzik tőletek. Azzal, hogy én jövő héten egyébként nem leszek, méghozzá egyáltalán adásban, csak majd vasárnap a Rádió születésnapi fesztiválon, viszont fellépésem annyi lesz, mint majdnem égen a csillag. Egészen pontosan 6 darab. Pénteken egy priváton kezdek majd Budapesten, és onnan megyek Turkevére, a Juhász Fesztiválra, a diszkosit Legendsre fellépni. Szombaton pedig Siófokon kezdek a legelején a szezonnyitó bulin, onnan megyek Balatonfüredre, végül pedig Vonyarcvasegyre, a diszkosit Legendsre. Vasárnap pedig Rádió 1 szülinapi fesztivál lesz a Budapest Parkban, ahol már délután 4-től ott leszek, és később a diszkosittel és szólóban is fellépek. Bővebb információ aranyangói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
1: Én is búcsúzom mindenkitől, DJ Junior voltam, jövő héten itt leszek a Hanvaival, akkor szintén kétharmadban lesz diszkosit, egészen vasárnap, amikor viszont már együtt leszünk ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. De előtte még ugye én is játszom pénteken Turkevén a srácokkal a nagy fesztiválon. Szombaton én Balaton Fűzőn kezdek egy jó kis bobozással, este 8 és 10 óra között várok mindenkit a helyszínre, utána viszont megyek át ugye a helyszínre, a diszkosit Legends Partyra, majd Vonyaszvashegyre, és vasárnap a srácokkal együtt tényleg én is ott leszek a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és várunk mindenkit nagy szeretettel. Búcsúzom mindenkitől azzal, hogy Hanvai PG még játszik egy-két tracket itt a Rádió 1-en, de holnap este 8-kor új hét, új élmények, diszkosit itt a Rádió 1-en. Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen.

0: Wilcox itt a lemezjátszók mögött. Hello Wilcox, kezdjük el!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánunk mindenkinek, a rádió egyik nagy kedvencével, Robin Schulzzal és Szigala közös dalával fogjuk indítani az órát. AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban.

0: Ig Wilcox, aztán 11-től Brick Lake a lemezjátszóknál.
1: Ki ne emlékezne Mojo ikonikus dalára, a Lady-re, ezt most Wachowski barátom és az ő csapata újra formálta 2026-ban, abszolút így kell szólnia egy modern elektronikus zenei dalnak. Jöjjön tehát a Wachowski Live és a Lady, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: házai mögött jön megint egy újdonság, egyenesen a te stúdiódból.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy hétről hétre játszhatom nektek itt a Bird Is My Radio Show-ban, és kifejezetten örülök annak is, hogy sokan írtok a vadonatúj dalommal kapcsolatban, a Sundown-nal kapcsolatban, hogy mi ez a dal. Ugyanis ez egy teljesen saját dal, ami még hivatalosan nem jelent meg, viszont csak is kizárólag itt a Rádió Egyen, a Bird Is My Radio Show-ban és a Live Mix keretein belül hallhatjátok, hogyha tetszik nektek, akkor kérjétek a kívánság műsorban is. Ez tehát tőlem a vadonatúj trekkel, ami hamarosan, hivatalosan is megjelenik. Ez a

0: Hu-n. Na Vilkox, mivel jössz most?
1: Ha már nagyot mennek a feldolgozások, akkor természetesen a Fezó és a Kiss sem maradhat ki a sorból. Abszolút 2026-os hangzás, egy kicsit tech house, egy kicsit electro house ismerős dalamokkal vegyítve. Ez tehát Fezó és a Kiss itt a rádió, a Word is My Radio Show-ban.

0: Tejpatontól, vagy éppen Joel Corey-tól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: is Mine radio show starts now. The world is mine.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, jövő héten ilyenkor, vagyis pünköst vasárnap már 1000-rel bulizunk együtt veletek a Rádió egy születésnapi fesztiválján, ahol az ausztrál világsztár Cyril is fellép, vele kezdjük ma a második szettünket. Hello Wilcox!
2: Ciao, ciao, sziasztok, köszöntök mindenkit! Rengeteg világsztártól és feltörekvő producertől, illetve DJ-től hoztam nektek dalokat, nagyon jó hangulatra számíthattok a folytatásban is, Ed Sheeran és a Kamera Cyril remixében, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: néhai Angie Stone legendás dala a Wish I Didn't Miss You a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban Wilcox változatában. Oda lépünk a gázra, mert hogy most jön?
1: Gordo és a Loco Loco. Hát vannak olyan dalok, amiket amikor meghallunk, azonnal tudjuk, hogy hát igen, ez egy slágergyanús dal. Valószínű 99%-os sláger lesz belőle. Én is így voltam, amikor ezt meghallottam, mondom, na igen, ezt eltalálták. Kicsit csehszlovák feeling, de olyan ízlésesen. Gordo és a Loco Loco itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Ez volt Sonny Fodera és a Think About Us, amiből Cyrilnek is van ám egy hivatalos remixe, amit biztosan játszani fog a születésnapi fesztiválunkon is mához egy hétre. Cyrilön kívül a nemzetközi szupersztár fellépők Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k is. Bővebb infók a www.radio1.hu-n. Mi a most, Vilkox?
1: Rengeteg feldolgozás készül az elmúlt időszakban, ugyanis ez a trend régi klasszik dalokat feldolgozni. Most a Classic House-nál járunk, Robin S. és a Show Me Love egy vadonatúj remixben. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Mit teszel rá? Erre Wilcox.
1: Írtátok, hogy játszam, így nem tudom kihagyni a szedből. Egy saját dalt hoztam nektek, amit talán nekem az egyik nagy áttörés jelentette a karrierem számára. Ez az In My Head, gondolkozom rajta, csinálok bőle egy 2026-os verziót. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek egy dal úgy jó, ahogy van, vagy érdemes belőle egy producernek a saját dalából is feldolgozást készítenie. Írjátok meg, ez a Word is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: esik Brick Lake a lemezjátszók mögött, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
3: Are you ready?
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: hello mindenkinek, Brick Lake is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Brick Lake, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Sidepiece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ez volt Cashmere és a Wild Ride. Vasárnap este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Brick Lake a lemezjátszói mögött. Ő is fellép természetesen mához egy hétre a nagy idei Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Négy világsztárt is láthattok majd. Cyrilt, Sam Feltert, a Switch Discót, valamint Accentet. Minden további info a www.radio1.hu-n. Brick Lake?
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé érkezik tőlem, Brick Lake-től a Beyond the Top. Itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Thank you.

0: World is Mine Radio Show Brick Lake a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: CID Fancy Shit című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: minőségi, trendi, elektronikus zenére vágytok, vasárnaponként is számíthatok ránk. Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Szigala közös dal, az AM2PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jön most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

World is Mine Radio Show.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Bricklink! Bricklink! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Zárásként hoztam Rőfűzdő Szól ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
1: Ma tehát ezzel zárunk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Ne feledjétek, jövő héten ilyenkor lesz az idei nagy Rádió 1 születésnapi fesztivál. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, picivel éjfél után járunk, a legnagyobb kedvencek között pedig, hát mindjárt itt a sorba jelentkezik Teddy Swims, és ha ő jönne, hát akkor ő jöjjön ezzel a hanggal, az igazi mai sláger, The Door, amivel már is indítok kellemes éjszakát.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg Tiesto a Max, ez meg a címe. A fogyarásban pedig jön egy olyan világsztár, akivel már csak 6 nap, bizony, és együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon jövő héten vasárnap. Ő Sam Feld, ez pedig egy óriási kedvenc tőle. Az igazi mai sláger Rosalinnel a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már fél egy is elmúlt kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, telefon, Viber, SMS szám 0620-311-111. Most pedig egy olyan előadó, aki szépen lassan már kezd csomagolni, fellépőruhát előkészíteni, mert hogy vasárnap Magyarországon, Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon lép színpadra. Ő Accent, aki most a Don't Leave-vel jön a Rádió 1-en.

ez a dal, azt a mindenit. És szerintem ugyanezt fogjuk mondani a következőre is. Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig az a DJ és producer, akinek hát tulajdonképpen sose lehet panaszkodni a kondiára. Bár az utóbbi időben ez egyébként igaz David Guettára is, de nem rá gondolok, hanem Joel Corryra, az igazi mai sláger a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, amit már is indítok. Oh, yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

sláger megy, Magyarország vezető lemezlovasai közül és producerei közül pedig kettő, sőt hát három, mert hogy a Stadium X párosa és DJ Metzger, Wiki és a Let You Let Me Go, ők is ott lesznek vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, én pedig Ray-jel folytatom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a diszkósi csapata jön. Szenzációsak voltak csütörtökön Balázsik Rócsói előtt 4-től 5-ig. Nagyon jó kis mixet csináltak, és ezt fognak vasárnap is a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez meg az igazi mai slágerük, a Sunglasses, ami

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó a hangulata, jó a flow-ja ennek a zenének, Kashmir és a Wild Ride. Ez pedig egy olyan dal, amit hát nagyon-nagyon szeretünk, és pont ezért választottam most a folytatásra. Major Lazer, Light Up!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy nagyon jó feldolgozás, sőt, inkább már ezt újra gondolásnak nevezném. Az utóbbi időben egyébként is ez a divat, nem csak egy picit mókolni, picit más tempót adni egy korábbi dalnak, hanem egy új jelentést is, meg teljesen új flow-t, új hangulatot, és Bibi Rexa pont ezt csinálta egy korábbi Faithless gigaslágerrel. Az igazi mai slágerek között ez Bibi Rexától a New Religion a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi